0: cor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: You can shh when I talk, let me finish. While you go, get gone, I'ma get it. You can move over there, yeah.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is! Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Határvadászok itt vannak velünk.
3: A határvadászok igen, állítólag itt vannak velünk. Sziasztok! Így korán reggel.
1: Számomra új információ volt, Zeci számára is. Mikor derült ki számodra igazából?
3: Igen, tegnap. Pedig van most már kettő ismerősöm is, vagy barátom határvadász. Ez egy érdekes sztori. Érdekes sztori. Hát meg kell küzdeni nekünk mindennel, aztán az biztos. Nem tudom már, ugye ők mindig sztorizgatnak, de most valamit nyilván el lehet mesélni, valamit. Most én nem fogom itt kimesélni a rádióba, de hallottunk egy olyan sztorit, hogy állítólag a határvadászok, főleg ebben az ilyen korai órákban hallgatják a Pannon rádiót.
1: Igen, igen.
3: És hát a Pannon reggelit is, úgyhogy nagy üdvözlet oda a határoz.
1: Az ismerős, aki írta, aki szintén hát bennfentes, ugye az külön többször is hangsúlyozta, az egyszer az előbb idézte egyébként nekem az üzenetét, hogy érted? Mindenki, az összes a Pannon reggelit hallgatja, mi ezt nem tudtuk egyébként.
3: Opa, bocsánat.
1: És hát szívmelegető érzés. Szeretettel üdvözlünk benneteket. Hogy telt az éjszakai műszak?
3: Na ez az.
1: Kitartást
3: volt,
1: kívánunk. Meg
3: volt
1: ezt, akció. Meg ezt hogy kell elképzelni egyébként? Tehát, hogy akkor így este indul a Smena, és akkor izé.
3: Az mindig van. Hát az állandó jelleggel van, tudod, és akkor be van az úgy osztva. Hát nagyon érdekesen dolgoznak ők. Hát nem tudom most valamelyik határvadász ilyet írhat-e nekünk, vagy nem tudom, 063, 6605-re, de
1: de, ők, de valahogy akkor ők a határ túloldalán vannak, ugye? Én sosem követtem le, hogy ez hogy zajlik, de igen. Tehát, hogy igen, ez a magyarországi hát oldal.
3: Igen, és akkor a két határ között ugye ott sétálgatnak ők.
1: Ja, közötte?
3: Hát igen.
1: Igen? A basávba?
3: A basávba.
1: Azt szoktam én nézegetni régebben, értettem, amikor megépültek ezek a kerítések, és akkor lehet, hogy jobban rálátni, amikor mondjuk a királyhalmi átkelő mészát Magyarországra, és igen, akkor amikor ott van a sor végés megállsz, és nézegetem, hogy ez milyen jó sáv lenne ilyen enduró motorozásra, tudod, ott ilyen nyugodtan, mert ott nincs semmi, gyakorlatilag csak egy ilyen földes út.
3: Bratemili, ott aztán lehetne csapatni.
1: Így nézegettem én egyébként arra, amikor felvették a sineket, erről már beszéltünk, de akkor alakultak ki olyan pályák, hát sokan használták is.
3: Használták.
1: Én nem nagyon mertem rámenni akkoriban, mert úgy voltam vele, hogy mondom, nehogy szújírja a ház elejét.
3: Hát pedig kellett volna. Na mindegy.
1: De lehetett volna nyilván senkit.
3: Mindegy, ez azért nagyon érdekes, mert ugye
1: most is mehettek a sireken is igazából.
3: Őnekik valamilyen nagyon nagy beosztásuk van, mármint olyan szempontból tudod, ez az ilyen, hogy dolgozik, azt hiszem, hogy egy teljes napot, vagy kettőt, nem is tudom, akkor aztán ilyen szünetek.
1: Tényleg vagy olyan sokáig, tehát.
3: Én azt hiszem, de nem biztos, hogy igazam van, nem tudom, majd megírja valamelyik, hogyha akarja, ha ilyen szabad. Azt tudom, hogy ők csinálják ezt a határellenőrzést is. Tehát akik azt csinálják, azok is a határvadászok közül vannak. Tudod ezt az újat? Én még nem mentem át, amióta az új rendszer van.
1: Én sem. Tudod, hogy mindenki beszél róla, és az, aki még nem része ennek a rendszernek, az nagyon lelassítja a sort egyébként, mert ilyenkor veszik fel ugye az adatokat, az új lenyomatot, a fotókészül, nem tudom, de nem értem az egész rendszert.
3: Én ezt most már fölfogtam. Én azt hittem először, hogy ez úgy működik, hogy tudod, be kell, hogy kerülj a rendszerbe, és ezért mindenkit egyszer így fel kell, hogy vegyenek a rendszerbe. Uh-huh. Nem, ezt én rosszul tudtam. Minden egyes alkalommal oda, és minden egyes alkalommal vissza, mindig, állandóan végigcsinálják veled.
1: Tényleg?
3: Minden alkalommal.
1: De nincs ez, hogy felvették az adatokat, és nincs, akkor utána könnyebb lesz?
3: Nem.
1: Milyen jó. Mit kitalálták?
3: Igen.
1: Milyen jól találták.
3: Megint csak. Én azt gondoltam, hogy ez úgy működik, hogy van egy olyan kihelyezett konténer, tudod, amiben benne van az ilyen mindenféle kütyű, amivel ezt csinálják, és akkor minden alkalommal meg kell állítani az autót, kiszállni, elmenni a konténerbe, tudod, fölveszik az adatait, tehát nem. Kiderült, ilyen mobil dolgokkal dolgoznak, szóval, hogy így ülsz az autóba, és elméletileg új le tudnak fényképezni, meg adod az újad, és általában leveszik az új lenyomatot, hogyha minden jó megy, de hát nem megy mindig jó minden. Uh-huh. Valamikor tudod. Az egyik haverom mesélte, hogy őnek egyszer új lenyomatot kellett vennie, vagy valaki vett tőle új lenyomatot. Azt mondja, hiszed vagy nem, előző nap téglákat dobáltak végig, és annyira szétsérült az új begye, hogy azt mondja, alig tudták levenni. És akkor mondták, hogy maga mit csinált, tehát ez mit tudok, téglát dobálta, nem gondoltam, hogy ez ilyen baj. Meg állítok az idősebbeknek nehéz így levenni az új, szétsérült az új begye, hogy azt mondja, alig tudták levenni. És akkor mondták, hogy maga mit csinált, tehát ez mit tudok, téglát dobálta, nem gondoltam, hogy ez ilyen baj. Meg állítok az idősebbeknek nehéz így levenni az új lenyomatát. Most én nem tudom, ilyeneket hallok. Na, ilyen sztorik.

0: miről beszélni. Igen. Most ugye,
1: de én ki is megyek.
0: Hát én is szívesen kimennék, csak lehet, hogy az már problémákba ütközne. Fene tudja, nem tudom, hát utána járunk mondom, majd, ugye most már vannak kapcsolódási pontjaink, úgyhogy...
1: Hát de mi beültetnek minket, vannak olyan jeepek is ott, amik mennek, nem? Hát akkor ha nem szabad, hogy kint sétáljunk.
0: Hát ugye be akarsz ülni, hát sétálj kint.
1: Ja, mert én sétálok, kimondom, csak esetleg nem szabad, vagy mit tudom, biztonsági okok, vagy mit tudom én, hát akkor úgy
0: szívesen beülünk, legyen előmelegítve a kocsi, mert most már hideg van reggelente.
1: Jó, az olyanak ilyenekkel, meg tea.
0: Mondjuk pont ma reggel nincs annyira.
1: Nincs most jó.
0: Hideg. Erről az új lenyomat problémáról most beugrott egyébként, néztem egyszer egy interjút a horvát Kornéllal, az egy ilyen, hát Magyarország egyik legismertebb ütőhangszeres ember, ez a Kopasz bácsi, biztos láttátok már, Presszertől kezdve mindenkivel játszik együtt egyébként nagyon nagy zenekarokban. Perkás, mindenen játszik, amilyen kézütős hangszer, nem tudom, hangdrám, és elképesztő virtuózitással nyúl egyébként ehhez az eszköz készhetlez. És akkor vele készült egyszer egy interjú, és akkor mesélte, hogy igazából neki teljesen eltűntek az új nyomatai, mert nyilván annyira, de ez brutális egyébként, hogy játszik. Tehát, és néztem egy-két videóját, aztán láttam, hogy a kommentmezőben így írták, hogy ez is így nem fáj, tehát úgy csapja azokat a hangszereket, meg olyan kézmozdulatokkal, amiben szerintem hát mi megőrülnénk a fájdalomtól, neki viszont már úgy elkeményedett a bőr nyilván az új vegyeke, meg mindenhol, és akkor mesélt, hogy a reptéren, mikor utaztak valahova turnéra, akkor nem tudtak új lenyomatot venni, és akkor nem engedték, hát volt valamilyen fennakadás. Azóta nem tudom, hogy oldja meg, lehet, hogy viszi magával egy papíron, egyébként ez az enyém.
1: Vagy rajzol.
0: Igen.
1: Rajzol magának valami mintát.
0: Igen, tehát az ilyen keményebb igénybevételtől, ami a kezedet éri, az hát okozhat problémát az új lenyomat vétel során.
1: Igen, közben Ati írja, hogy Zeci az komoly fegyverviseléssel jár, de nekem ilyen nem kell. Én nem azt mondtam, hogy adjanak nekem, nem tudom, pisztolyt.
0: De tényleg, és akkor nekik rendesen lőfegyverük is van meg minden.
1: Van.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Jézusom.
1: Igen.
0: Komoly.
1: Nagyon durva. Osz írja, jó reggelt, Mizu a rendszerrel a határon, ez egy nagy tévedés, még jobban lelassítja forgalmat a magyar papírokkal rendelkezel, nem érvényesek ezek.
0: Hát én is most hallottam olyan sztorit, hogy tudod, két autó van előtted, és akkor így is egy óra az átjutás, mert az előtted lévő két autóban természetesen olyan személyek ülnek, akinek ugye ezt meg kell csinálni.
1: De ettől van ugye még durvább, hogy mi sose tanultuk meg, legalábbis én. Én nem megyek át a határon, és én magamtól nem jöttem rá, mert valaki megint csak ezt megírja, ha kell, hogy vannak valamilyen sávok, amikor jó átmenni, meg amikor nem. Mert hogy van ilyen, hogy az előző váltás utolsó órájában mész, akkor ott már tudod, ők már ott akkor fáradtak, amit én megértek. És akkor egy kicsikét lazább, vagy van olyan, hogy váltásra jössz oda, és akkor az megint baj. De nem tudom, hogy mikor van az, amikor jó kell átmenni. A másik meg az, hogy nem tudom, én már hangot adtam ennek, hogy én nem tudom, hogy még kellenek ezek a dolgok, ezt így mindig valaki kitalálja. Feltételezem, ez megint valami európai dolog, amit így kitalált valaki ülve olyan messze a határtól, hogy lehet, hogy nem is ment át soha, és ő nem is nincs tisztában az, hogy ez mekkora baj csinál ezzel. De hát jó van, mindegy. Nekünk ugyanúgy marad a bicikli, marad a motor, marad a gyaloglás.
0: Igen.
1: Ez még mindig jó. Hát az autóval meg az nagy szívás. Én mondom, izgulok részben, mert pénteken megyek a tesómhoz. És hogyha komolyan, tehát azért izgulok csak, mert egyszer jártam úgy, hogy úgy debütáltam az úttal, hogy 3,5 órát vártam a határon, és akkor kellett megindulnom Bécsbe. És akkor én őszintén megmondom, hogy elfáradtam már. Én alig vezettem le. Hát ha úgy indulsz, hogy 3,5 órát állsz a határon, akkor el se indultál még, akkor az nagyon durva. Most ha megint állsz, nem tudom, egyet vagy kettőt, az megint olyan, hogy... Jó, oké, akkor nem tudom, Budapesten megállok aludni, vagy nem. Nem tudom, érted, szóval, hogy azért...
0: Nem, ez szörnyű egyébként. Ez tényleg, ugye már beszéltünk is sok tételben, főleg az, hogyha még hosszabb út vár rád, ugye, ahogy rád vár, de hát nekem most igazából annyira messzire nem mentünk sosem, mondjuk így Pestig mentünk fel, de már ott így tönkre vész igazából. Főleg, hogyha azt is számításba veszed, hogy mondjuk dolgozni vész, és akkor aztán amúgy is kifáradsz, aztán még vissza is kell jönni az nap este, tehát, hogy így, és akkor általában megint van sor a határon, tehát, hogy ugye ez a tipikus példa arra, amikor kifelé jössz Magyarországról, és akkor ott mindig ott van a nagyobb fennakadás, mint a szerb belépő oldalon, amit sose értünk, ugye, hát ezt mindig elmondjuk, de hát na, ez van.
1: És akkor különben láttam azt, hogy van ilyen rendőr villogó applikáció a mobiltelefonra. Az nagyon súlyos. Azt, mikor aktivizálod, akkor olyan, hogy így a lefelezi, tehát van többféle opció, van olyan, hogy lefelezi a képernyődet, a bal fele ugye a kék, a jobb fele pedig a piros, és akkor felváltva egy villog, vagy pedig van olyan, hogy az egész így piros, meg utána az egész így kék, így váltakozik, és akkor azt tudod, ki tudod rakni így az ablakba, az autó ablakába, és akkor ugye olyan, mint hogy a rendőrautó lennél, mondjuk nem tudom, hogy ilyen nem ennél határon, akkor valószínűleg börtön lenne a vége, ugye?
0: Így van.

0: Pedig az mekkora lenne
1: a szalári. Amire te murol egy ilyen, amit így kivágnes ezzel a kocsi tetejére.
0: Ú, Jézus Isten, igen.
1: Végül is az is egy jó megfejtés.
0: Nekem az is durva különben, hogy ezek a villogók, oké, ez a kék, tudom, meg ez a kék, meg a piros az, tudom, hogy az abszolút ilyen rendőr, meg mentő, meg ilyenek, tűzoltó, de hogy így miért nincs valami villogó nekünk? Hát most az összes mezőgazdaságban dolgozó embernek a traktorján lehet villogó, nekünk meg nincs villogó.
1: Igen,
0: de csak úgy. Ott az a sárga.
1: Nem kellenek a privilégiumok, ami vele jár.
0: De nekem kéne.
1: Hát egy kicsit néha időnként.
0: Egy kicsit néha kéne.
1: Igen.
0: Mit tudom én, mikor az ember nagyon siet. Mondjuk azt tudod, mi lenne a jégem? Mondjuk olyan, hogy mindenkinek lenne joga használni egyszer. Egy hónapba. És akkor jó meg kéne gondolni, mikor akarsz nagyon menni. Tudod, az, hogy anyjuk, ma van a nap. Gyere csak, menjünk, csapassuk. Ezt adnám nagyon, de valószínű, hogy ez egy nagyon nagy káoszt okozna. Ez az ötlet.
1: Hát...
0: Tudod, ilyen központi rendszer, és akkor mindig tudja, hogy ezt kihasználtad abba az adott hónapba, vagy nem.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez jó lenne.
1: Jó lenne.
0: Na, szóval ilyeneket találunk ki. Abszolút. Azért, nem, igen, még sose kapott el ilyen presszretárt, téged se, ugye?
1: Az mi? Mi is?
0: Hát az, amikor megy az autó, ami úgy néz ki, mint egy civil autó, nem tudod, hogy milyen, és akkor te gyorsan mész, és akkor elébed megy, és akkor megállít, főleg az autópályán, de van ez különben, nem itt is. Meg úgy amúgy engem nagyon, én nem is tudom, hogy engem állítottam meg, motoron állított meg, még APN-en, ilyen rendőr, hogy utánam jött, de mondjuk egy autó, de basszus csináltak ilyet. Egyszer képzeld el, ilyen nagyon durva hajna, ez valami irreális időben, nagyon nem tudtam aludni, ez ilyet nem szoktam csinálni, de nem tudtam aludni, annyira durva volt, mert tudod, fél egy, vagy egy, vagy kettő, vagy nem is tudom, valami szürreális dolog, de nem tudok aludni, mondom. Hát jó, mondom, akkor én most így nem tudom, megyek egyet, fordulok az autóval, vagy valami, hát mondom, ez boldog, már idegesítettem magam. És akkor emlékszem, hogy ott Palics felé mentem valamerre, és ott állított meg a rendőr. Hát nyilván, mert senki nem volt akkor a városban, ki van akkor érted, vagy szerintem ez hétköznap volt. És akkor megállított, és mondja, hogy nem tudom, hogy ez csak ellenőrzés. Hát mondom, jó van. Áj, de mondom, éppen erre cirkálnak. Hát azt mondja, igen. És valaki van, aki megállítják. Sose értettem, hogy ez mire jó. Mert az más. Egyszer pont közösen voltunk, amikor
1: szúrópróba.
0: Újvidék felé mentünk, és ilyen nagyon durva átnézés volt. Utólag nem is értettük, hogy miért. Ott voltunk, nem tudom, hogy 40 percet, de akkor aztán kiderült, hogy ott valami komoly büntény történt a környéken, és akkor azért néztek át annyira mindenkit. Azt úgy megértem, de hát azt, ez amikor egy megállítanak, én nem tudom. Hát egyszer képzeld el, hogy nagyon-nagyon ki volt már vele a tudjátok mim, hogy ugye a rendőrök az utcán sétálgattak annak idején, most ilyet már nem látunk, vagy nem tudom, én nem látok rendőrt az utcán abszolút. De sétálgattak a rendőrök, és akkor mindig így megállítottak, és akkor ellenőriztek, tudod? És tudom, mit ellenőrizálnak? Kérték az igazolványt, akkor mondom, hogy nincs nálam. Ő, az nagyon, hát mondom, itt van a kocsiba. Hát mondom, a nagyon nagy baj, akkor mondom, menjek el, érte? Hát ne, de hogy ezt így nem lehet. Meg mondom, áj, de... És akkor egyik alkalommal tudom, megint megállít, és mondja, hogy az igazolványát kérem. És mondom, hogy én odadom, oké, és odadom neki, de mondom, ez mondom, mi a logika, mondom, beszól, mondom, hogy engem leellenőrizzenek, mert épp egy büntént követtem el, és akkor meg mondom, most kapja, hogy majd kapja így az üzenetet így a fülére, hogy na, kapd el, ő körözés alatt áll, és akkor nem tudom, hogy kirúgja a bokámat, vagy mit csinál, és akkor megkötöz, vagy érted, vagy rám teszi a bilincset, vagy mi, mondom, így már kaptak-e valaki?
1: Megüt.
0: Mondom, hogy csak így már kaptak-e valakit? Azt mondja, nem, még soha. De mondom, hallott olyan sztorit, hogy valakit így kaptak-e? Azt mondja, nem, soha. Hát mondom, akkor szuper, mondom, akkor tényleg.
1: Nem tudom, mik a statisztikák. Én Pesten láttam ezt egyszer-kétszer igazából, hogy így jön a rendőrautó, de az nem civil, hanem rendes rendőrkocsi. És akkor egyszer csak így bekapcsolja a villogót, mögötted így eléd vág, lehúz az út szélére, vagy leirányít.
0: Ilyet csinált veled?
1: Hát most nem emlékszem, én láttam, tehát ültem egy kocsiba, amikor ez megtörtént, de nem tudom, hogy én vezettem, és szerintem még nem, hanem valakivel így mentem, és akkor izé.
0: De volt rajtatok így... maszk?
1: Nem, de mi?
0: Hát éppen rabolni voltatok?
1: Ja, nem.
0: Aznap nem.
1: Nem, de egyébként Magyarországon ugye nullás.
0: Ja, ez Magyarország? Alkohol,
1: ez Budapest, igen, ez előbb mondtam, és akkor...
0: Ja, bocsánat, az nekem kimaradt.
1: És akkor semmi, hát ott ment a fújatás, mit tudom, hogy minden rendben van-e a papírokkal, persze, oké, szuper, akkor mehetnek, köszönjük szépen. Tehát, hogy igazából szerintem ez tökre beválik, mert tudod, most ott alapvetően én, akit ismerek, az így nagyon odafigyel arra, hogy amikor iszik, akkor nem ül már kocsiba, tehát megszokták ezt, hogy ugye nincs tolerancia szint sem ennyi. Viszont hát tuti azért még mindig, hogy előfordulhat, és akkor ez viszonylag azért egy elég jól működik.
0: Jó,
1: hogy
0: biztos,
1: jól működhet, én így képzelem el.
0: Meg nem tudom, hát most nem, hogy nem tudom, hát vágom azt, hogy csomó embernél elmaradnak az ilyen dokumentumok frissítése, azt én sem szoktam nézni soha, hogy mikor mi jár le. Egyedül az autónak a regisztráció, de sokan még azt se nézik. Hát nem tudom, hány ismerősöm van, aki, akit ugye rendőr kapott, és akkor mondta, hogy tisztában van, hogy 4 hónapja nincs leregisztrálva az autó, és akkor, hogy ja tényleg, micsoda, dik már, tudod.
1: Valamikor ez így el tud maradni. Hát szerintem sokszor amúgy lehet, hogy elnézőek is a rendőrök, vagy nem tudom, tehát én is azért látok erre példát sokszor, hogy ha te normálisan nyilvánulsz meg, és nem... Hát, hogy tudod, alázatos vagy, nem pofázol vissza neki, hogy mit tudom én, akkor mi van amazokkal, akkor az kellemetlen. Tehát nekem is, amikor volt az ügyem, még jó régen, szerintem Tutévet mesélte, amikor a fiammal így bentünk ki egyik utcával a másikból, ő kormányozott, és elmentünk a rendőrök mellett úgy, hogy még intettek, és én meg nem vettem észre, és utánunk jöttek. És hát hála Istennek nem büntettem meg, ott is így igazából elmondtam, hogy ne haragudjanak, őszintén nem vettem őket észre, hogy a gyerek az imádja az autókat, kormányzás, hát jó, de akkor miért nem, de mondom, tudom, de mondom, és akkor el is mondtam, hogy ha úgy érzik, akkor mondom, akkor büntessenek, megmondom, hogy vállalom a felelősséget, de hogy egyébként nem vagyok olyan típusú, aki tudod, hogy áthágja folyamatosan így a szabályokat.
0: De ez mennyire durva sztori,
1: különben. És akkor így megsajnáltak, vagy tudod, látták, hogy normális, és korrektul állok hozzá a kérdéshez, és akkor mondtak, hogy jó, akkor most nem, de hogy akkor innentől kezdve tényleg figyeljek, hogy nagyon ugyanezt mondom, igen, beláttam, és oké, elfogadom.
0: Ugyanez a mondatsorozat úgy, hogy közben nem az volt a baj, vagy nem az lenne a baj, hogy ott ült a fiad, és ő vezetett, hanem mondjuk te így hótrészeg vagy. És kérdezi, hogy bocsánat, ez nem jellemző rám, de nagyon szeretem. Nem bírtam ki, csak itt jött
1: néha egy maga pár is megbotlik, biztos úr, nem?
0: Hát de nem. Ugye?
1: Nem, hát, na, és igazából, tehát, hogyha ilyen normális vagy, vagy nem tudom, nekem ez a tapasztalatom, akkor úgy általában, meg én most már nem is mondok rosszat a rendőrökre, hát múltkor is jöttek velem, meg ott kiderült, hogy hallgatják a reggeli műsort közülük, és meg örültek, szeretik.
0: Az durva.
1: Úgyhogy nekem ez...
0: Nem állít meg különben a magyar rendőr mostanában, tudom, ez a magyar rendőr, meg kéne beszélni vele, hogy majd hogy bejöjjön. Valamelyik nap láttad, de pont megint nem engem állított le. Na, mindegy. Majd megállít, akkor elkapom.
1: Nem biztos, hogy felismerem, de próbáld meg rábeszélni.
0: Én felismerem,
1: óriási lenne.
0: Az hatalmas. Láttam most, mondom, valamelyik nap. Érdekes, tényleg milyen helyen voltak a rendőrök, az a kutya mindenit. Ugye hát Palicson minikin vannak. És ugye szép volt az idő, mondom kiveszem délután, vagyis délre be igazából motorot, mert délre meg kettő között tuti, jó az idő.
1: Sokan mentek. Ma amúgy ilyen 20 fokot ír, nem tudom, hogy mi lesz.
0: Igen,
1: ebből.
0: Meg esőt, ugye, úgy majd elválik. De a lényeg az, hogy kivittem a motort, és jöttem visszafelé, és ugye hát azért motorra menni 50-60-nal, az mondjuk úgy elég nehéz. De mondom, oké, betartjuk a szabályokat, és tényleg így 50-nel mentem, vagy 55-tel, most amennyit tudod, hogy egy rossz mozdulat, az már 140, de hát hogy azért mit tudom, én ott próbáltam tartani. Jó, most túlzok nyilván, de azért, hogy mentem.
1: Nem, de ilyen, és, na, most túlzás nélkül mondjuk ilyen 20-asok, így simán hát így ugrálnak, tudod, ilyen kis gázra, és ilyen hopp. Igen. Tehát, hogy ilyen,
0: és akkor tudod, mindig az van, hogy amikor mész a központból mész Szabadka felé, akkor ott van az a benzinkút, ami előtt szerintem ők egy magán házba beparkolnak, úgy a fák közé. Igen, tudod, az itt is szürreális. És onnan mérnek.
1: Az egy udvar.
0: Igen.
1: De miért? De nem tudom. Szabadász. Ilyen kérdéseink lennének, semmilyen nagy.
0: Hogy állnak oda be?
1: Ilyen váratlan kérdés, nem csak ezek így érdekelnek, ezt így megbeszélték, hogy tudja az a, hogy azok elkelt, hogy fogadják, hogy tudod, hogy idők, az nap, akkor nem parkol be, vagy ki a kocsiban.
0: Hát de félreállnak, csak nem tudom, hogy egyik nap beparkoltak abba, vagy oda mentek ahhoz a házhoz, becsöngetésnek, hogy jó napot, nem tudom, tisztában van-e vele, de amúgy nekünk ez a hely tetszik.
1: Ez egy nagyon jó pozíció.
0: Hogy így mi innen így lövődöznénk, ha lehetne így ezzel a lézerrel.
1: Kedveljük ezt a helyet.
0: És akkor
1: szép
0: tudom,
1: helyen
0: mi?
1: Van a háza.
0: Lehet, hogy az állam fizet annak? Vagy mit kap?
1: Nem tudom, hogy milyen.
0: Vagy visztek neki, nem tudom, hát, túrót?
1: Tudja, hogy megbeszéltek sajtot, valamit. De kérdés az is, kolbász? Hogy ugye, tehát ott lakik-e valaki. Az a rész igazából, ja. Hogyha belegondolsz, az szerintem ott mindig nyitva van.
0: Tehát, ja, lehet, nem lakik senki?
1: Lehet, hogy nem.
0: Hát lehet, hogy az volt, hogy Dikmár Györgye, tudtad, hogy ott nem lakik senki? Milyen jó hely az?
1: De nem tudom igazából.
0: Akkor meg trespassing, nem így hívják.
1: Most hallottam egy ilyen infót, nem tudom, hogy mennyire igaz.
0: Ja, nem mondtam még, hogy hova álltak, de mindegy, majd elmondom.
1: Ez a kiállogatás, hogy most elvileg majd szigorítják.
0: Mit?
1: Ezt a rendszert, tehát a büntetéseknek a mértékét. Tudom, hogy mindig hallunk erről, de hogy elvileg most majd jön egy olyan időszak, nem sokára várható, amikor tényleg így megugrik ez az összeg. Tehát akkor nem ez lesz, hogy nem tudom, akkor hoppá, most nem tudom, mit vittettél 5000 dinár, ha most befizeted, akkor 2-2,5 ezer. hanem mindjárt ilyen több tízezer. Tehát, hogy érezd a súlyát. Nem tudom, hogy miért. És ez a sebességmérésről is hallottam egy ilyen urbán legendát, hogy lehet, hogy úgy lesz, hogy majd olyan készülékeket helyeznek és olyan pozíciókra, amit tényleg nem lehet látni, tudni, és akkor a Viber csoportok akkor szerintem biztos nagyon mérgesek egyébként a Viber csoportokra, ahol hát megosztják egymással az információkat az emberek, és akkor elvileg majd akkor nem lehet kideríteni, hogy ez hol volt, hanem csak egyszer csak jön egy ilyen büntetés, hogy hoppá, te itt most gyorsan mentél. Habár szerintem ha más nem, akkor
0: semmi
1: a büntetések baj. Által, tehát csak így, tudod, a vajdasági találékonyság, tehát ilyen szempontból közelíteni meg a témát, tehát nyilván ahhoz, hogy téged megbüntessenek, nem tudom pontosan a jogi procedúra, igen, de szerintem ahhoz, hogy ő kirúlja rád a bírságot, úgyhogy nem volt ott, akkor valamilyen információval, valamilyen bizonyítékkal alá kell ezt támasztania, ergo fotó, amit te ki tudsz szőni, hogy akkor az hol volt, és onnantól kezdve azon a része majd lassan mész, ha csak nem úgy akarják megoldani, hogy ezeket a kis egységeket majd időnként így mozgatják.
0: Hát nem, majd nem most, mert én már... Nem,
1: tehát mindkét oldalnak van erőssége és hátránya is.
0: Nem most majd így, nem tudom, tudod mi a következő Szerbiát ismerve, de hát nem ilyen lesz, hanem majd lesz olyan, hogy vesztek 68 millióért egy drónt, ilyen mini drónt, ami mindig máshol lesz. És akkor mindig ilyen random helyeken majd így, nem tegnap a bótnál, akkor másnap nem tudom, a rendőrség.
1: Fölé száll.
0: Hát igen, csak úgy megy, és akkor úgy leméreget minden.
1: És amikor a rendőr így bejön mögé menet közben, akkor ott ő így nem tud megbüntetni? Ha más nem csak az alapja, hogy most nem tudom, kinti úton mész, és akkor látod, hogy te mondjuk 100-zal mész, 80 helyett, aha, ő 100-zal követ, és akkor nem mindig ezt így képzelem, hogy lehet, hogy akkor majd le fog engem fotózni, úgy, hogy látszódjon az ő sebességmérés, hogy hoppá, úgy követ, hogy közben 100-zal megyünk, és hogy nem bírja kirúni a bírságot ilyenkor?
0: Nem rád. Tudom, de én tudom, hogy egyszer tipikusan olyanban keveredtem, hogy így ketten megyünk, ez motorral volt, és épp olyan szép idő volt, és úgy mentünk jobban, mondjuk mint 80, és akkor egyszer csak meglátok egy-két kanyar után, és ott egy rendőrautó, tudod, és így megy lassan. És így bementem mögé lassan, és tudod, így megyek, amennyivel ő megy. 78, mit tudom én?
1: Igen, igen.
0: 70.
1: Mindig lassan, nagyon sokszor lassan mennek, igen, egyébként, amikor csak úgy mennek.
0: És ráézek a haveromra, mondom, hogy hát mondom, egyszer élünk, mondom, én egy képtelen vagyok így menni. És így kikerültük a rendőrhoz, és eltűntünk. És, de a végig azon gondolkoztak, utánunk jön? De nem jön. Nem jön.
1: Persze, nem, nagy rész nem érdeklik.
0: Nem.
1: Ezek a dolgok.
0: Biztos jókat rögnek, hogy nézd, már jönnek mögöttünk lassan.
1: Nem, hogyha most belegondolsz, tehát nyilván sok a meló, nekik is, tudod, és akkor lehet, hogy ilyenkor, amikor ingáznak, most az egyik lehetséges opció az, hogy mondjuk kint álltak, nem tudom, tudod, 5 órát egy pozícióba, és onnan mennek át, ahova máshova, lehet, hogy már útközben, tudod, én sem foglalkozik már ez, hogy akkor kimegy gyorsan, de nyilván akkor már megy. Akkor már nem érdekel.
0: Menjen, ahova akar.
1: Eddig ezt csináltam, most nem fog közben is, akkor még így figyelni, meg dolgozni, tehát nyilván megvan az, hogy igen, mikor menni kell. Feltételezem, de tudja, hogy van az a típusú is, aki meg ilyen nagyon éber mindig, tudod, és akkor, hogy hú, na, izé, tudod, mindig mindent felügyel.
0: Hát, jó, tudod, hát igen, meg mi tudod,
1: típus,
0: mi tudod, mi nőttünk fel.
1: Az a viszi a munkát.
0: Mi a Cobra 11-en nőttünk fel, de valószínűleg az itteni rendők nem olyanok. Tehát ez, nem olyan, ez az autópálya rendőrség, ez nem olyan, mint amit mi látunk, mint a Szemér Gerhám, hogy megy azt, akkor kimászik az autó orrára, azt úgy ugrik át a kamionra, meg ilyenek. De hát, hogy érted?
1: Lehet, hogy csinálnak ilyen gyakorlatokat, hogyha éppen kell.
0: Lehet. Na, kell. Hol álltak a rendőrök? Szóval, amikor Palics központjában megindulsz, ugye akkor van az a tipikus helyük abban az udvarban, ez jóval visszább az út szélén, simán egy autó csak be volt állítva az út szélén, és ott ültek, és az autóból mértek. Ez ilyen érdekes, ilyet még nem láttam. Tehát teljesen random hely, soha nem állnak.
1: Én sem.
0: Tehát a központ, meg az a megszokott hely között.
1: Aha.
0: Érdekes. Aztán hallottam olyat, és haveromot ott kapták el, ugye mindenki azt csinálja, hát most elmondom a rádióban, mert mindenki ezt csinálja, hogy odáig a töltőállomásig lassan megy Szabadka felé, és akkor van az a tábló, hogy ott a lakott területnek vége, ott mindig olyan csomagáztad, mint az állat. Akkor beálltak az elé.
1: Uh-huh.
0: Haverom is ott már fölgyorsított, és akkor elkapták a rendőrök, és hát egy idő után kikapcsoltuk a mérőműszetben, láttuk, hogy csak megy föl. Csak érdekes. Na mindegy, szóval, hogy...
1: Tudnak random helyekre kiárhat. Volt olyan is igazából, amikor igazából az egyszer történt, meg nem is velem, csak így mesélték, és azóta én mindig úgy figyelek egy kicsit erre is, ez pedig az a szituáció, amikor a település jelző tábla lezárása után, tehát még a település, utána áll meg egy 50-100 méter, és onnan mér, és ő azt is méri, hogy te a tábla előtt elkezdtél gyorsítani, vagy megvártad-e, hogy át legyen húzva hát a település tábla. és volt, akit már úgy büntettek meg, hogy hoppá, ő fölment már 70-re, ott, ahol egyébként 50-re lett volna csak szabad lennie, és akkor jött a bünti, úgyhogy ezeknél mindig így figyelek, de látom, hogy idegesítem a körülöttem lévő embereket, mert mindenki ott már tudod, így gyorsít, tehát így 100 méterre van a tábla, tehát belátható távolság, ott már tudod, elkezd mindenki gyorsítani, és nyilván idegesek az miatt, mert én még ott tötypörögök egész a tábláig, de hát él bennem ez a para. Még
0: hát ezek ilyen dolgok, hát azért tényleg nálunk azért sok ilyen dolog van. Én azt gondoltam, hogy végre racionalizálják azt, hogy hány embert büntetnek meg. Azt hittem, hogy ezt fogod majd mesélni, hogy jön valami új szabály, ami nem tudom, majd a rendőrökre vonatkozik, vagy nem tudom. Nem lehet betartani ezeket a szabályokat, ez az igazság, ez a mi bajunk, ez a mi nagy bajunk. Nem lehet betartani, de hát ez a sebességkorlátozás, ez nagyon nagy baj. Tényleg olyan érdekes, hogy Magyarországon valahogy az 50/90 az valahogy az olyan elfogadható. Igen, ez a 80, ez most ha egy kicsit fantáziálhatok, akkor az pont nem jó, de az nem lehet haladni, bakker. Én értem, hogy nem
1: jó, de a városban viszont meg én valahogy úgy vagyok vele, hogy az 50-es az meg úgy rendben van.
0: De oké, legyen 50-es a városban.
1: De időnként, amikor az ember azért úgy megy 60-nal,
0: igen.
1: Nem én voltam az, de mondjuk ilyen nagyobb forgalomban, akkor a 60 most már főleg ugye az alapján, hogy az 50-hez szoktál hozzá, azért ez egy kicsit azért ilyen túl más sokszor. Persze vannak olyan útrészek, ahol nyitottabb, ahol nincs akkora forgalom, ott azért valahogy jobban elfér, de amikor ilyen káosz, és azért durva ilyen szempontból belegondolni abba, hogy nem régen, még hát mi még vezetünk abban az időszakban, amikor 60-as volt a korlátozás. Tehát, hogy az azért elég gyors, ezt mindenképpen lássuk be. Arról nem is beszélve, hogy hát nyilván rengeteg ilyen tesztet végeznek el az emberek világszerte időnként, hogy mekkora ütés éri az autó téged, meg esetleg egy szerencsétlent, akit elütsz, akár 30-as korlátozásnál, és hát az 50-nél ott simán ott vége igazából. Tehát ott is akkora ütés kap az autó, hogy ott is, tehát ez egy rendes karambol erősségű, tudod, hát tempó is utána a következő ütés. Most ilyen szempontból mondom, hogy akkor a városban, ahol azért neccesebb a helyzet, ott azért úgy indokolt az 50, de igen, kint lehetne szerintem is 90, de na, hát majd csak.
0: Lehetne 120 is igazából, belegondolsz, nem? Hát most
1: aztán nem még jobb lenne.
0: Most ezek a modern autókkal, meg így az autópálya mélyen mondjuk egy 150. Az úgy korrekt lenne, nem? Az bőven elég.
1: Igen.
0: Az
1: igen.
0: Bőven elég.
1: Most ez nekem 130... volt mondjuk a 130 is, oké, okay, de, végül is. De simán megértem azt, hogy az embereknél igen.
0: Nem vagyunk messze. Pontosabb. Nem vagyunk messze a kényelmestől. 10-20 itt-ott, érted, és mindjárt jobb az egész.
1: Igen.
0: Vagy ez valami nagy statisztikai, valami bebizonyított valami alapján határozták meg, hogy ez ennyi lesz, és ez jó lesz.
1: Nem tudom.
0: Biztos vannak majd mérnökök, akik ezt kitalálták. Na mindjárt, de közben meg látod, én nem tudom, hogy meg kéne nézni ez a statisztikát, hogy amúgy a német autópályán ott vannak bajok. Ott, ahol no limit van. Tudod, mert hogyha tudod, minden nap tudod, valaki meghal, akkor rájössz, hogy jó, akkor nyilván nem. De gyanús, hogy nem.
1: Igen, szóval nem ezt halljuk szóval. Onnan.
0: Na jó, hát ennyi, hát mindenkinek. A határőröknek meg külön üdvözlet, de hát most, és nem szarkazmusban, hanem tényleg.
1: Hallgassatok minket, és hát egyszer akkor, hát na, beszéljünk már erről a témáról. Valaki jöjjön be közületek, ja. Mesélni.

0: 91.5. A jókedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: A reggeliben fontos kérdésekről szoktunk beszélgetni. Az egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy mégis mi a dezodor és mi az izzadáskátló.
4: Ugye? Ez azért érdekes, mert például nekem jönnek most nagyon sok ilyen reklám, hogy két nagy tusfürdő, meg ezt vedd, bekövettem ezt az egyik ilyen weboldalt, ami ilyeneket forgalmaz. Igazából nem is követtem be. Nem tudom, csak valamire rámentem, és azt a folyamatosan dobálja a hirdetéseket.
3: Aha.
4: És akkor tudod ilyen, hogy két csomag régi fűszer márkájú tusfürdő, ilyen XXL-es kiadásban, ismerd a régi fűszert.
3: Ja, igen, tudod, a régi Jézusom, régi fűszer.
4: A régi fűszer, az öreg fűszer.
3: Na, mi van az öreg fűszer?
4: És az öreg fűszernek vannak ilyen... Vannak ilyen hatalmas nagy XXL kiszerelésű tusfürdői. Tudod, igen. A férfiaknak miket árulnak.
3: Mit?
4: Body, face, hair, minden. Mindenre való. Tehát olyan cuccokat árulnak.
3: Ha, jóva.
4: És akkor ebből tudsz venni, nem tudom, ilyen négy doboz. Tehát, ha mondjuk a következő két évre szeretnél bevásárolni tusfürdőbe, akciós. Na, mindig is ilyeneket dobál ki. És nagyon érdekes ez egyébként, hogy például a régi fűszer,
3: na,
4: meg még jó néhány ilyen nagyon illatos és nagyon divatos dezodor.
3: Igen.
4: Most itt is megosztik persze, mert valaki rolont használ, valaki dezodort használ, tehát ez mindenkinek megvannak a maga preferenciái. Uh-huh. De hogy ugye ezek nem izzadásgátlók, ezek csak sima dezodorok. Ugye ezek nem gátolják meg az izzadást.
3: Igen, na igen.
4: És ez nagyon fontos kérdés, mert az emberek szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy itt alapvető különbség van a kettő között. Tehát, hogy mi van. Az az antiperspirant, meg mi a sima dezodor.
3: Az anti mi az apád füle?
4: Hát ezt írja rajta, antiperspirant.
3: Igen. Igen. Vagyis tanultam valami újat.
4: Hát az antiperspirant. Hát
3: az a lényeg, hogy az ember izzad. De maga az izzadság, képzeljétek el, hogy az nem büdös. Ezt mondják. Wow. Ezt mondjuk nem tudtam.
4: Wow.
3: Mi a franc? Nem, ezek a kis mikrovalami lópimpilik, amik vannak a bőrünkön, az, mikor keveredik az izzadsággal, na az a büdös.
4: Hoppá.
3: Hát úgy látszik, hogy vannak emberek, akiknél jócskán keveredik. Úgyhogy alapvetően mi a különbség? Az mind a kettő azt csinálja, hogy neutralizálja ezeket a kis baktériumokat. Dezodor is, meg az izzadásgátló. Neutralizálja, plusz ugye hozzá van rakva külön illat, hogy ez így jó legyen, mert dobáld arra, hogy már türelmet lesz. De
4: igen,
3: mi a különbség?
4: Igen, nagyon akarja tudni, igen, ez a különbség.
3: De a sima dezodor,
4: így van,
3: az
4: ami
3: csak,
4: a régi fűszer is például, igen,
3: az csak ugye azt csinálja, hogy illatot ad hozzá, és neutralizálja ezeket a kis...
4: elfedi a kellemetlen szagot. Igen. Elfedi.
3: Na de, az izzadásgátló az azt is meggátolja, hogy izzadj.
4: Így van. Tehát az olyan alumínium sókat tartalmaz, amelyek ideiglenesen eltömítik a verejték mirigyeket.
3: Na jó, de ez hülyeség azért. Mi járulnak ilyet? Mi jó ez?
4: Nézd,
3: jó, van
4: ez
3: nagyon izzad.
4: Vannak ezek a nagyon izzados emberek. Én ismerek olyat is, aki télen dezodort használ, nyáron pedig izzadásgátlót. Tehát, hogy ezt így lehet kombinálni.
3: Ez a, de én akkor kérdezek tőled jobbakat, mert hogy ez, hogy a dezodor, meg... Most dezodor az, amit ő fúsz. Ugye?
4: Így van, igen.
3: És ez, amit egy a hónad alá kensz?
4: Az a stick, ugye ez a...
3: Stick, igen. De az nem biztos, hogy az izzadásgátló.
4: Hát szerintem abban is van antiperspirant és dezodor, sima dezodor. Mm-hmm. Tehát abban is van. Vannak ezek a... Általában azt vettem észre, hogy amelyek ilyen izzadásgátlók, azoknál nincs ez a nagyon kemény ilyen férfias marketing, mint a régi fűszernél. Ugye. White water! Nem tudom, ezért, Night Panther! Most van az új, az Epic, meg nem tudom, tehát vannak ilyen neveik, tehát ilyen alcímeik, amik miatt így nagyon vonzónak érzed így férfiként ezt az egész világot. Viszont általában az izzadásgátlók, azok pedig így sokkal szolidabbak, tehát sokkal egyszerűbb brandinggel jelentkeznek. Mm-hmm. És akkor ott úgy írja rajta szépen, hogy nem tudom, 24 órás védelem, vagy 48 órás.
3: Ez egyszer... kifinomult?
4: Hát, vagy nem is, hogy kifinomult, de van egy ilyen nem tudom,
3: jó,
4: olyan, mint hogyha egy gyógyszertárba venni valamit, amint csak így írja az adatokat, tehát kb. Ugyanez.
3: És te mit használsz?
4: Én ezt az antiperspirantot használom, és egy ideje azt úgy gondoltam, hogy akkor átmegyek inkább a dezodorra, mert én is egy kicsit így aggódom ez miatt, hogy lehet, hogy azt kicsit túlzásba viszed,
3: magad?
4: Akkor ez nem biztos, hogy jót tesz. De a dezodorok azok meg hát azoknak így jobb az illata, mondjuk így. Általában azt vettem észre, hogy az izzadásgátlónak nincs olyan jó illata, annak van egy 2-3 fajta standard illat, és nagyjából ennyi. És akkor arra rá lehet húzni, hogy ez most tudom, üdítően friss vagy, vagy nem tudom, clean, fresh.
3: Én mindig azt vallottam.
4: Sport meg. Nem csinálom mindig, illatok, mert... de...
3: Nem csinálom mindig, de nekem sokkal jobban tetszik az, amikor van egy ilyen neutralizáló, aminek nincs is illata.
4: Igen. Az neutralizáljon. Az jó. Igen.
3: És parfümöt használjon az ember.
4: Aha. Hát jó.
3: Én a dezodort
4: a parfüm is, igen. Mit? Én szeretem a parfüm, persze, de az Snoopy Dogg általában jó. Csak dezodor meg.
3: A, viszont ez nekem ki van zárva, ez én soha nem fog venni ezt a fújást. Ez nekem szörnyű. Nekem ez az elképzelés borzasztó. Aha. Nekem ez őrületesen nem tetszik. Nem is tudom elképzelni, hogy így, nem is tudom elképzelni, hogy fújjam magamra ezt a sprayt, így fújjam magamra. Nem tudom elképzelni. Azért van, ez nekem annyira természetellenes.
4: Aha.
3: Nekem.
4: Igen, ezt már mesélted a műsorban, és akkor nekem. Is rácsodálkoztam.
3: Ez nyilván, fura, de hát jó van.
4: Nagyon sokan viszont használják, nagyon sokan viszont szeretik, tehát hogy ez abból is látszik, hogy megint csak millió fajta van itt nálunk.
3: Az biztos.
4: Tehát bemész egy ilyen drogériába, akkor így látod, hogy tele vannak a polcok. Viszont, hát na, érdekes dolog ez, mert az embereknek ez alapvetően szüksége van rá, mert jobbik esetben sokan nem vesznek semmilyet. De én általában azt látom, hogy nagyon sokat csinálják azt, hogy például beparfümözik magukat, és akkor ezt például nem használják. Tehát, hogy ezekre az ilyen se sztikket, se semmi más, hanem csak így beparfümözik magukat, és akkor az úgy elfed mindent. És akkor az, amikor keveredik a sajátoddal, akkor ez általában nem az, amit a Givenchy megálmodott annak idején.
3: Hát nem teljesen. De ez nagyon érdekes dolog különben, mert ugye van a, most ez is van a parfüm, meg van a toilet water, ami igazából parfüm, vagy...
4: Toilet.
3: De hát, hogy igazából parfüm, vagy cologne, így talán igen, szebb, cologne. Sokkal, igen, sokkal igen. Szebb. Ez is különben teljesen más. Világ, a parfüm az igazi. Hát igazából igen, a cologne
4: az
3: is jó.
4: De az mindig a drágább, tehát azt tudni kell, hogy...
3: Drágá, a jó ára van.
4: Van egy parfüm, amire így, én nekem folyamatosan jönnek szembe, nem is a reklámok, hanem így olyan típusú videók, ami mindig azzal rögnek, hogy van egy bizonyos parfüm, amire a nők annyira buknak, hogy ettől már nem lehet, és nem ilyen feromonos, meg nem. Na. Ezek az ilyen...
3: Melyik ez, Zoli?
4: Hát a Diornak egy illata, és ja, azt így imádják a nők, és hogy azért teljesen oda vannak, és így én láttam már nőket nyilatkozni, hogy amikor az ő barátja befújja magát a Dior szovással, akkor teljesen elájul. Akkor ez, és ez így valahogy egy már ilyen mémé vált ez a Dior szovás, ezt akarom mondani.
3: Ja.
4: Ismered?
3: Van nekem is.
4: Hát akkor tudod, miről beszélek.
3: Persze, vágom.
4: Igen. Van neked?
3: Alap,
4: Zolika. Ja, ez alap? Ah, ja, jó, hát én már kiestem a játékba egy 10 éve, ne viccelj.
3: Csak most meg nem mondom neked, hogy várjál most, basszus. Igen, ez a hétvégi parfüm az.
4: Hoppá.
3: Igen, van hétköznapi, az a másik. Csak nem tudom, most kapásom, most megfogtál, hogy melyik a másik.
4: Ó, van hétvégi.
3: Maga az üveg az előttem van, csak nem tudom a nevét.
4: Nekem, én tudod, mivel voltam? Ugye a Burberry-vel. Nekem az volt a hétközben a piros, és a hétvégén a Weekend.
3: Igen? Volt ilyen?
4: volt, igen. Burberry
3: hát ez
4: Weekend.
3: Igen.
4: De azért
3: igen.
4: Itt egy olyan illat volt az a Weekend, hogy az nem egy olyan típusú Weekendre volt szerintem kitalálva, hogy akkor este elmész inni. Vagy
3: ja, nem,
4: hanem az arra volt jó, hogy hétvégén elmész mondjuk golfozni, vagy elmész egy brunchre.
3: Igen.
4: Vagy elmész egy nem is tudom, egy vadvízi evezésre. Vagy, tehát, hogy ilyen hétvégi aktív szabadidő.
3: Aktív szabadidő.
4: Igen, valami ilyen illat volt hát az igen. Nekem. Mindig ilyen benyomást keltett a Weekend. De hát jó.
3: Igen.
4: Szóval akkor te is ismered ezt a mémet.
3: Hát persze, igen.
4: Hát persze.
3: Van neked, hát van, de különben nagyon megvan. Hát az a, most egy kapásból, átjátok, utána kellett volna néznem, de hogy is van? Hogy van a Creednek van valami, ugye? Vagy ez a Creed, ami
4: ezt a Dior szóval ezt konkrétan a Johnny Depp reklámozza.
3: Igen. Akkor van a Bleu de Chanel, a szintén a férfiaknak, meg hát a Paco Rabanne. Akkor azt hogy hívják? One Million? Vagy One in a Million?
4: Nem,
3: vagy
4: hát van, olyan van, million? One in a Million.
3: És akkor azért nagyon spécien, hosszúkás dobozban van. Van egy pár, ami nagyon menő, persze.
4: Aha.
3: És akkor ezeket persze meg lehet venni. Csak rendkívül drágák az apjuk fürit.
4: Ilyen drágák, az
3: jó,
4: biztos.
3: Hát nekünk drága, mint az egész világ drága nekünk különben. Már úgy unom különben időnként. Ezt hogy kitalálják a világ, hogy beáraznak dolgokat éter, és akkor én elhiszem, hogy annak a németnek, meg nem tudom, hogy ezt kessza megvenni. Itt meg egy gyűjtünk rá, nem tudom, fél évet. Én most a túlzok nyilván, de tényleg szóval ez így nem fel. Hát kérdés, miért nincsenek balkáni árak?
4: Meg kell alapítani a Balkáni Uniót.
3: A Balkáni Uniót.
4: Hát... Itt, amit gyártanak, az mind olcsó
3: hát
4: legyen.
3: Hát ez mind automatikus, 50%-a olcsóban
4: kell. Automatikusan.
3: Hát de nem. Igen. És akkor azt meg, mikor el, és akkor tudom, mi lenne, hogy jönne majd a német, és akkor itt akarja megvenni, és akkor megkérdezik, milyen állampolgár, Jani, nem mehetél be.
4: Ott az ajtó.
3: Kettes vagy, szorzó van vagy rajta, kettes szorzó.
4: Oda mész egy ilyen automata, és akkor egy ilyen box kesztyű.
3: Úgyhogy ez... Aufidazén.
4: Aufidazén. Úgyhogy itt akár anti-penzpinant, de ezek is itt drágák, minden. Jó van, hát aki megveszi.
3: Jó van, nem baj, de hát amúgy különben tényleg, hát elmész ezekbe az ilyen boltokba, megveszed a havi kenceficéket, belekerül egy-két dingóba, hát egy-két dingsibe, főleg, hogyha nő vagy, akkor meg aztán Jézusom, akkor meg főleg.
4: Igen, a hölgyeknek sok mindenre van szükség.
3: Arra különben kéne állami támogatásra, tényleg alapvetően, szóval hogy vannak itt azért dolgok, amik egy tisztában kéne lenni, de mondom, én ilyen, nem tudom. Szerintem azért újra tudnám formálni ezt a világot ilyen új szabályokkal, az biztos. De tényleg, ez annyira hülyeség így, ahogy van, de hát, hogy ez így, azért lenne egy-két ötletem.
4: Igen.
3: Na mindegy, és akkor bevennénk két, és akkor azt mondanák, hogy nem, 50 euró a dior, és akkor mondanak, 50 euró, jó, és akkor megvesz 50 euró, ezt akkor megyünk tovább. Mennyivel jobb lenne úgy, nem?
4: Igen.
3: Hát nem. Vadászok az akciót, hogy nem, és akkor hozzuk külföldről.
4: Online megveszünk, kicsit nem az, kicsit hamisítvány, kicsit jó, nekünk jó lesz.
3: Vettem különben ilyen hamisítványt.
4: Én is vettem vagy, régen.
3: Most nem is hamis, de valami hamisítvány.
4: Hát olyasmi volt, igen.
3: És akkor az nagyon jó, mert befújod magad.
4: Igen, és fél óra múlva már nincs illatot.
3: De én azt szoktam, de mire kimész a házba.
4: Ja, mire kimész.
3: Hát, amíg eljutsz a fürdőszobába az ajtó, igen. Addig rá már elmegy az illata.
4: De olcsóbb. És jó.
3: Hát jó, de az nyilván arra, meg, tudod mi a nagy kérdés, amit én sose tudok megfejteni, de tényleg a valamelyik hallgató tudja. De mi az, amit egész Szerbiába árulnak? Mik ezek a teszterek? Mi az, amikor írja, hogy teszter?
4: Hát az azt jelenti, hogy amikor bemész egy ilyen drogériába, akkor ott mindig ki van téve egy teszter, ami arra szolgál, hogy akik bejönnek megnézni és vásárlás előtt állnak, azok ellenőrizik az illatot. Tehát megszagolják az illatot.
3: Jó, oké. Okay,
4: tehát azok majd, hogy nem ilyen ugyanaz. Használt dolgok.
3: Nem.
4: Hogy azt szerintem arra látták elő, és azért olcsóbb.
3: Igen, de Zoli, ez ettől sokkal komplexebb, mert valószínű, hogy az... Annak pont ez a lényeg, hogy az illat megvan, hogy meglegyen az illat, de szerintem abban tartóság nincs.
4: Lehet,
3: ezért olcsóbb
4: lehet,
3: az.
4: Lehet.
3: De hogy te
4: tudod, pontosan miért olcsóbb, lehet, hogy ez.
3: Mert valószínű, hogy ő neki az összetevőjéből bőven elég az, hogy neked 5 percig legyen aktív, mert tök mindegy, mert csak meg kell, hogy illatozd.
4: Igen.
3: De amikor megveszed az eredetit, akkor pedig az ugye az rajtad lesz egész nap.
4: Persze, van, olyan van egy olyan komponens, igazi... ami hip-hop, azért hát kerül 100 eurókba, meg még
3: igen,
4: többbe.
3: Igen, ez meg nem tudom, 6-ba, ja. Vagy nem tudom mennyibe.
4: Hát ilyen.
3: Valamilyen trükk van ebben az egész
4: történetben. Biztos.
3: És akkor tudod, ezek Szerbia, tudod milyen, meg az egész Balkán, nem megszerzik ezeket a tesztereket, és akkor árulják, hogy teszter, originálni teszt. Hát persze, originálni teszter, én értem, csak hát annak egyébként nincsen hatása.
4: Ja.
3: És akkor te azt megszerzed.
4: Szagolgathatod magadnak.
3: Micsoda?
4: Magadnak szagolgathatod.
3: Hát igen. És akkor érted, nagyon jó, mert te befújod magadnak otthon, és akkor kész.
4: Persze. Hát ilyen okosabb megoldották ezt.
3: Hát de, igen.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: pénz.
1: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
2: Szólj anyádnak is!
3: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora.
2: Magyarul.
3: Magyarul. 91.5.
4: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Nos, hát egy nagy kvíz jön, mert szeretjük a kvízeket, hogy felismerjük a 2000-es évek dalait abból, hogy ilyen kis szövegrészletek vannak.
5: Na.
4: Hát erre kíváncsi vagyok.
5: Erre én is tök kíváncsi vagyok, azért, mert én ezt, nekem ez ment volna, nem tudom hány évvel ezelőtt, most meg már majd kiderül, hogy
4: vagy igazából, vagy tudjuk-e, hogy melyik a jó szöveg hozzá igazából, ez a kérdés.
5: Hát na, vagy pedig az, igen.
4: Vagy pedig az, azt hittem, hogy abban.
5: Egyszer csináltunk régen valami hasonló tesztet, és akkor csúfosan megbuktunk, az ugye? Igazság.
4: Hát nem tudom, mert
5: csúnya,
4: most...
5: Csúnya bukás
4: azt mondja, de ezt tudnunk kell. Azt mondja, a kis tehénnek volt a Szájbe gyerek című sláger.
5: Na jó, azt tudjuk.
4: Megpróbáltam nem nézni hátra. És akkor három lehetőség.
5: Ja, három lehetőség.
4: Ne nézz hátra, ne nézz hátra, a Mátránál magasabb a tátra, futottam hátra. Én
5: azt a Mátránál magasabb a tátra, ezt
4: de úgy ment, hogy megpróbáltam nem nézni hátra, a Mátránál magasabb a tátra.
5: Nagyon jó.
4: És ez a jó. Következő.
5: Következő. Next Bombon. Question.
4: Mondjad.
5: Valami Amerika. Lehet, hogy te vagy, akit kedvel az ég, és akkor... Azt hiszed önmagában, ez is elég, mint a száraz levél, szíved úgy ég, de rosszak. Válaszolj magadnak, mi kellhet még. Hát, azt hiszed önmagában, ez is elég. És hallgattuk százszor ezt a dalt.
4: Jézus, ez könnyű lesz.
5: Mekkora sláger
4: hát
5: volt.
4: Hát ez könnyű lesz.
5: Ez csak bemelegítő kérdések. Na jó, Quimby, most múlik pontosan, vágtatnék tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Hát már megvan a válasz. Mindegy, hogy a magasban vagy a mélyben, szemhéjaid rozsdás szemfedő.
4: Igen, valóban, igazad van, vágtad én tovább veled az éjben, az álmok foltos indián lován. Igen, és az a helyes.
5: Na, mi a következő?
4: Hát ez jó, na mondom. Na figyelj, tankcsapda. Be vagyok rúgva. Hát jó, van rockot annyira nem hallgatni, nézzük. Látod, így néz ki egy fickó, amikor teljesen részeg, és akkor három lehetőség. Láthatsz még mást is, csak legyél rá készen. Alföldi gyerek vagyok, ilyen a vérem. Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Hát én nem tudom, ez a dalt nem ismered, de láthatsz még mást is, csak legyen rá készen.
5: Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Tényleg? Szerintem az, igen.
4: Jó, én nem jelölöm meg azt, mert nem tudom.
5: Én megjelölöm.
4: Ja, igen, az. Állj, de az. Kár, hogy ezt nem ismered, azért a rockzé, nem szedtem sosem. Most miattad kezdem megszeretni most a new metalt azt.
5: Igen, a new metal.
4: Na igen, na menjünk tovább.
5: Na, Magna Cum Laude.
4: Jó, na ez jó lesz. Szírezd újra című dal, Magna Cum Laude. Az a más lakónak, már csak...
6: Az a más lakónak itt idegen, ki tőled lehet az iti.
4: Így megy, ilyen szöveg van benne.
5: Hát
4: az a más lakónak itt idegen, aki tőled lehet az iti, vagy Csubaka, vagy Miki Egér, vagy Voli, vagy ne nézd, ne hallgass, csak vidd ki, ha az ötödik pohár megszépíti.
6: Az ötödik pohár megszépíti.
4: Az lesz az. Az ötödik pohár megszépíti.
6: Színezd újra, színezd újra. Igen.
4: Meg hát én nem tudtam, hogy ez úgy megy, hogy ez E.T.
5: Ezt az E.T.-t én sem hallgattam, hallottam ki soha.
4: Tőled lehet az E.T., az ötödik pohár megszépíti. Ez mennyire örültek, mikor összehozták ezt a rímet?
5: Nagyon örülhettek.
4: Nagyon durva.
5: Feneküket csapkodták a földhöz.
4: Péter Fibor, 2008, hajolj bele a hajam. Emlékszem, hatalmas sláger volt. Mentünk a szigetre fellépni, ott volt a Péter Fibor is.
5: Dúdol bele, na. Hogy labamba.
4: Azt mondja, kém és seprő járdán, macskák napoznak.
5: Pókok szőnek, galambok sétálnak.
4: Vagy?
5: Az ablakokban párnák fénytől dagadnak. Esti fényes fényen fénylények haladnak. Na melyik? Na, én nem tudom.
4: A kérdés ebből jár, de macskák napoznak. Az esti fényes... Nem tudom!
5: Én megjönöm az esti...
4: Várj. Az ablakokban várnánk fénytől, vagy az esti fényes fényen fénylények haladnak. Majdnem ott a... B! Az ablakokban párnák fénytől dagadnak.
5: Az a helyes.
4: Az a helyes.
5: Az a helyes. Az ablakokban párnák fénytől dagadnak.
4: Dagadnak.
5: Rágad, nem?
4: Nézd végén a szemembe! Emil Rules, hello Turin! Ajde, szerettem!
5: Ezt tudom.
4: I am a student, I am 23, I study sociology. Na és akkor for a little money, I will show you this beautiful city. Nem is kötöm tovább. Ez annyira, ezt tudjuk, ez ennyi.
5: De benne van a többi is, hogy on the very famous 5-ös Lorán Science University, de az még nem az a sor, hanem ugye az I am a student, I am a 23, I study sociology. És akkor for a little money, I show you this beautiful
4: city. És ott megy, I'm from the very famous 5-ös Lorán Science University. Igen. Ez lesz a...
5: Igen.
4: Na nem!
5: Nem, elrontottuk, igen. Tudod miért? Azért, mert előbb jön az, hogy, hogy I study sociology on the very famous 5-ös Lawrence Science University. És utána jön, hogy For a Little Money. Csak most megcseréltek, ha ez egy becsapós volt. Mert a For a Little Money, I will show you this beautiful city.
4: Úgyhogy utána vagy, jön, most oda, utána komolyabban kell ezt fogni. Van még egy pár. Nox.
5: Most már nem lehet hibázni.
4: Na figyelj, koncentrálj. Százszor
5: ölelj
4: még. Sose
5: szerettem a Noxot.
4: Azt tudom, hogy megy a dallam, de ezt hallottam már ezt a
5: érted, égek gyönyörű tűzben, minden könnyet felettem. Benned látom a boldogságom, gyere, ég meg te is velem. Melyik lehet a helyes
4: nem
5: válasz?
4: Tudom ezeket, milyen nehezik. Érted, ég? Nem jut eszembe a dallam se.
5: Érted, égek gyönyörű tűzben, minden ez könnyet felettem.
4: Érted, égek gyönyörű tűzben. Ez?
5: Minden
4: ez
5: könnyen felettem. Érted, égek gyönyörű tűzben. Most megint Péter Tibarit éneklünk itt.
4: Nem tudom, nem tudom.
5: Benned, nem, minden könnyet felettem. Én azt jelöltem be. Eltaláltam.
4: Hát rosszak leszünk.
5: Hát mondom.
4: Rufaus.
5: Itt is csúfos bukás
4: hajnal,
5: ez.
4: Bárcsak. Jaj, hajnal. Várj, megfogva a mikrofon, mint az énekes.
5: Nélküled, ébredtem fel reggel. Egyedül kávéztam, fürödtem, és ettem.
4: Vagy!
5: Nem, ez nem hangzik jól.
4: Hideg éj után a nap is fel kell.
5: Ez már.
4: Vagy.
5: Hiányoztál, hiányzol, hív fel.
4: Ez nem jó.
5: A hideg éj után a nap is fel kell.
4: Ez igen.
5: Ez elég lényeg.
4: Jó vagy, Jézusom, már végre valamit jó. Hála a jó Istennek. Jön a következő. Hú, Olák Ibolya Magyarország.
5: Olák Ibolya Magyarország.
4: Hát Olák.
5: Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád, vagy gyere és bújj hozzám újra Magyarország. Ahol az arcodban láttam a magamat, ez benne van.
4: Várjál, igen.
5: Legyél a holnapban rejlő bizonyosság.
4: De ez nem úgy megy, hogy Magyarország, ahol az arcodban látom a magam arcát.
5: Marca, igen, és szerintem akkor, és az ez... a vége, hogy én csak az életem igen, bízom rád.
4: Szerintem
5: az a strófa vége.
4: Várjál, van ennek, legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem
5: bízom,
4: rád.
5: Van
4: annak értelme?
5: Van, és ez akkor a helyes. És ez a helyes. És
4: jó,
5: ez a
4: megfejtettük. Van még kettő.
5: Csúnya vége. Hooligans, jaj, királylány, lelécelsz mással közben engem akarsz.
4: Lelécelsz mással közben engem akarsz. Olyan vagy, mint te seb, amit mindig vakarsz. Vagy ilyen nappal, fűvel, fával, gazdag kavasz. Ez se lenne jó. Vagy
5: amere
4: jársz, mindenkit összezavasz.
5: Na ez a helyes, ez a helyes.
4: De ez nekem tetszik, ez az, hogy milyen alternatíva. Lelécelsz mással csak közben engem akarsz. Olyan vagy, mint és sem, amit mindig vakasz. Ki se jön. De hát azért, mert mi dúdoljuk.
5: Írja, Edina hallgat minket.
4: Mit mond?
5: Borzasztóan, annyira jó hangotok van, lecserélném a zenéket inkább rátok egész nap. Zene füleinknek
4: is. Amúgy én tudok rendesen is énekelni, az a szörny.
5: Az Eci tud rendesen. Én is tudok. Operákat szoktam otthon.
4: Igen. Karúzót.
5: Most épp a bajadzókat készülök.
4: Karúzót is szépen lélek, Zor. Azt mondja.
5: Heaven Street 7. Soha nem hallgattam Heaven Street 7. Igen. Hol van az a crazy srác? Ezért nem hallgattam Heaven Street 7.
4: Két félén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek.
5: Na ezt fogalmam.
4: Az a baj, hogy nem tudom, mert dallamban mindig könnyebb, de ennek nem jut eszembe. Hol van az a crazy srác? És az a crazy
5: srác. Hol van az a crazy srác?
4: Azt hiszem, hogy valami. Két félén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek, de nyomtalanul eltűntek, és maradt a félelem. Ez
5: de
4: nem
5: azok hamar rájuk untak, és nyugdíjba mentek, hát. Aztán felébredtek, és rettegtek.
4: Hát nem.
5: Egyik valószínűtlen nem, ebből hangzik, egyik mint a másik.
4: Hallgat, annyian néznek minket, ez hihetetlen. Nálunk a Pannonreg, ez nem olyan szintén, az olyan, hogy vezetők itt műsort kette, itt van egy üvegfa, és itt mindig közönség van különben.
5: Hát jó, hát ez egy megtiszteltetés.
4: Igen, amúgy igen, hát igen.
5: Nyugdíjba mentek a szellemek?
4: Nem tudjátok? Dávid, nem hallgat a Heaven Street 7? Nem is tudom, miről van. Nem is, Dél! Azok... Beszélget másokkal, se tudja, mi megy a műsor.
5: De azok hamar rájuk untak, és nyugdíjba mentek.
4: Hát én nem tudom, nyomtanul eltűntek, és maradt a félelem, de nem az volt.
5: Nyugdíjba mentek, de ez még annyira erre. Nem,
4: hányat találtunk-e? Nem sokat. 12-ből 8.
5: 12/8. 12/8.
4: Azt mondja,
5: csúfos bukás. Ez egy hármas.
4: Van hozzá kommentár. Biztosan hallgatsz 2000-es évekbeli magyar zenéket, de kicsit többet és figyelmesebben kellene. De figyelj, zeneszöveget.
5: Jó, ez ilyen üzenet, vagy mi?
4: Igen.
5: Ah, jaj, jó, figyelmesebben. Hát igen.
4: De amúgy különben...
5: Ez egy olyan dolog, amit valóban figyelmesen kell.
4: Amúgy különben a zene, zenéknek a szövegeiben mindig baj van. Hát erre komoly, ilyen show műsorok van, nem tudják az emberek befejezni a mondatokat. Hát nem tudod, a refrént még gyene, azt még tudod. Ott is egy csomó mindent nem. Hát sőt, mi vittük játékokat különben a... Hát igen. Hát vittük játékokat a élő műsorokra, hogy a dalt mi volt, ismerjék fel. És olvasod, mint egy verset.
5: Tényleg történt már ilyen.
4: Miket csináltuk?
5: Tényleg történt már ilyen. Tehát az, amikor volt valami ünnepi bulink, és akkor csináltunk egy ilyet, hogy összeket, vagy meg kellett fejteni a zeneszövegét.
4: Ez nagyon durva.
5: Terepi műsoron. Igen, terepi műsoron. Hát írja egy hallgató, össze reggeli tarthatna 11-ig.
4: Amúgy.
5: Az, vagy 12-ig.
4: Igen.
5: Hát köszönjük szépen. Ennek örülök. Na, úgyhogy...
4: De különben...
5: Mondd.
4: De próbáljuk ki. Csinálok veled egy ilyet.
5: Na, csinálj.
4: Fölismered-e? Biztos ismered a... Libben a függöny, nyikorog az ajtó. Bepréselődik a kinti zajból. Egy rozétól ázott szerelmes szó.
5: Igen.
4: Meghalni nyáron... Libben a függöny, nyikorog az ajtó. Bepréselődik a kinti zajból. Egy rozétól ázott szerelmes szó.
5: Igen.
4: Meghalni nyáron csak veled lesz jó. Most húzzuk túl, most álljunk

0: társadalmi célú felhívás.
1: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hoz magaddal. Szervező az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. De figyeljetek, van egy ilyen érdekesség, hogy a szakértő szerint ezt a 6 ételt tilos megenni, miután lejárt a szavatosságuk. Igen, abszolút nem érdekel. Ha jó, akkor megeszem. Hát mondjuk azért beleszoktam szaladni, most éppen tegnap ettem valami nagyon egészséges bio valami, nem tudom milyen lapokat, amit őrizgetek majd 1000 éve, mondom, na, most eljött a napja. És beleharaptam, és hú, mondom, ez nem jó, mondom, ez mikor járt le? Hát augusztusban, mondom, jó, oké, ez nem jó. De vannak dolgok, egy csomó minden, ami annyira tele van nyomva tartósítószerre, hogy amúgy különben tényleg jó utána még sokáig. Nem tudom, hogy kinek van ismerőse, rokona, tök mindenki, aki boltokba dolgozik. A boltban dolgozók, amik ugye a leg-leg-legvég, hogy mindjárt lejár, vagy így már lejárt, ugye a lejárat napján, akkor nagyon olcsó meg tudják venni a dolgokat, és ez még különben simán még egy hétig, vagy kettő hétig jó. Valami tovább, és ezt ki kell tapasztalni. Ugye nálunk nincs az, ami Amerikában, hogy így elmész a konténerbe, a nagy bevásárló központ mögé, és akkor tele van dobálva a konténer ilyen teljesen jó kajákkal, ugye. Állítólag ez náluk megy. Na mindegy. Nem ez a lényeg. A normál emberek által, amikor lejár valami, akkor sütek valami ismerős, aki olyan, hogy ha jó a kaja, akkor is lejár. Lejárt, kész, szemét. Dobja ki. Te ilyen vagy, látom rajtad.
3: Attól függ, miben. Tehát, hogyha nagyon lejárt és büdös, akkor dobom. Tehát akkor nyilván akkor szidom
2: lejárt
3: magam.
2: Lejárt és büdös, akkor persze.
3: Szidom magam, hogyha ezt hagytam.
2: De ha lejárt, de jó.
3: Hát attól függ, hogy miről van szó, milyen ételről Kefir. Van szó. Hát ezt kidobod. Te lejárt és beleszagolsz.
2: Nem, Zoli, figyelj arra, amit kérdezek.
3: Igen.
2: Lejárt dátumügyileg.
3: Dátumügyileg, de amúgy semmi
2: jó.
3: Baja.
2: Igen.
3: Hát de honnan tudod? Hát lehet, hogy elindultak benne olyan kémiai folyamatok, amelyek téged belül egy ilyen gombaszörnyé változtatnak, ha megiszod. Ez nem fordulhat elő?
2: Nem fordulhat elő.
3: Kár.
2: Ha folyamatosan minden egyes étkezéstél megmossuk a kezünket, ha folyamatosan nem eszünk lejárt kajákat, ha nem... hát akkor mitől lesz erős? Ha mindig meleg vízbe tusolsz, ha mindig bekapcsolod a fűtést, akkor én néha kínzom magam. Én lehet, hogy hülye
3: vagyok. Te kínzod magad?
2: Persze. Van néha úgy, hogy fázom, és azt mondtam, most fáznom kell. Nem lehet egy kis nyápic. Vagy néha, amikor tusolok, akkor direkt letekerem a hőmérsékletet. Hát de tényleg? Ha. Nem csinálsz ilyen sosem.
3: Dehogy nem, egyébként szoktam. Szoktam. Tehát én
2: magam maradtam ezzel
3: annyira,
2: az elméletben.
3: Annyira nem vagyok is elvetemült, hogy minden ilyesmi csinál.
2: Na mindegy. Dávid, te csinálsz ilyet néha? Csinálsz ilyet direkt, hogy kicsit visszaveszed a hőmérsékletet zuhanyzás közben, hogy kicsit keményedjé? Nem?
3: nem, szóval... Ez csak neked van időd ilyen dolgokkal foglalkozni.
2: Nekem van idő? Ne. Én vagyok a legelfoglaltabb. Hát
3: az biztos.
2: Ja, jó, igaz, nem, jó, de én a munka miatt, a gyerekek miatt. Jó, az biztos, hogy a gyerekek miatt, hogy hívják, az kemény. Mi az, ami egy olyan dolog, amit nem lenne szabad megenni lejárata után? Hús. Én egyszer jártam úgy, hogy nem értettük, hogy mi történik. Vettünk darált marhát délután. Megsütöttük a felét, másnap megakortuk a másfelét, és már nem volt jó. Hogy ment egy nap alatt tönkre? Ezt nem értjük.
3: Nem értem, vannak ilyen misztikus dolgok.
2: De vannak néha ilyen csoda
3: vannak
2: dolgok.
3: Vannak misztikus dolgok. Tehát igazából, tehát lehet, ez is azt mondjuk, ha gombaszörnyi nem is változol, de azért lehetnek problémák. Tehát különféle ilyen beleszaladhat a, tehát azért így a gyomrodat azért el tudod csapni vele, az biztos.
2: Aha.
3: Vannak ezek, én nekem nagy sztorim ez a pasztőrözött, nem pasztőrözött sajtok. Tehát ugye a brie, meg a camembert, meg ezek.
2: Igen.
3: Ugye ezeken van nemes penész. Én nagyon szeretem ezt a sajtot, miután megveszed a boltban, hazamész, megeszed, stb. Egyébként nagyon sokan nem tudják azt, hogy a sajtot, azt ott egyféleképpen rontjuk el, hogy? Betesszük a frizsiderbe, eszünkbe jut, hogy jaj, de ennék egy kis sajtot, kivesszük a frizsiderből, és felvágjuk és megesszük.
2: Nem. Hogy kell?
3: A sajtot kiveszed a frizsiderbe, és hagyni kell legalább fél órát kint állni, hogy az kiengedjen. Hát az ízeit abszolút nem érzed. Érted? Tehát, hogy kint kell egy picit hagyni, és akkor igazán picit előre kell gondolkodni. Úgy lesz finom a sajt, úgy lesz meg az a tuti íze. Mm. És akkor ezt akkor visszateszed, és akkor mikor újra ennél, akkor kiveszed, és hagyod egy picit kint állni, hogy ne legyen annyira hideg, mert hidegen nem érzed az ízét. Na, de nem ez a lényeg, hanem egyszer jártunk itt Franciaországban, még ott háború 99-ben a bombázás évében, ott Tézében,
2: az emberek az ökumenikus táborban. Az Oli Franciaországban nyaralt.
3: Igen. Sokan másokkal együtt, akik oda jártak, akik ismerik a tézéi ökumenikus tábort.
2: A nép és burzsoázoli között.
3: Igen. Ha jártál volna ott valaha, akkor tudnád, hogy miről beszélek, hogy ez messze volt a burzsóáziától, tehát itt aszkéta életet élő szerzetesek éltek. A jó, amikor az aszkétizmus az nem biztos, hogy pont úgy volt, de mindegy.
2: Na
3: szóval
2: és?
3: Az a lényeg, hogy ott voltunk gyerekek más gyerekekkel együtt, és ott nagyon sok kamambert lehetett tenni, mert ott a kamamber az viszonylag olcsó, és ott az ebédnél osztogattak, és hát ugye sokan vittünk haza kamambert. Uh-huh. És annyira rohadt hosszú volt az az út, hogy mire hazaértünk, én így nagy örömmel újságoltam otthon a szüleimnek, hogy hoztam kamambert Franciaországba, és kimondtuk, és mind tönkrement.
2: Oh.
3: Mind büdös volt, mind ehetetlenül rossz volt.
2: De
3: és erre is volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy de hogy rossz az adja, majd megeszem én. És ő megette az összes. De az tényleg azt így...
2: Ahhoz kemény így, ember.
3: Ahhoz így keményen oda kellett, nem tudom, tehát ahhoz gyomor kellett, szóval az azért rettenetesen erő. Tehát nem, nagyon erjedt volt, nagyon büdös volt, végtelen büdös volt, szóval azért vannak ilyen kaják, amiket tényleg oda kell figyelni, akkor tudod megenni.
2: Uh-huh.
3: Nem lehet így bohóckodni velük, mert különben gyomorrontást kapsz.
2: Gyomorrontáska. Hát amúgy igen. Nagyon, nézzük tovább a listát.
3: Mit szerettél volna?
2: Nem, sok minden jut eszembe, de mind olyan, ami ez egy hülyeség. Nyers hal és tengeri ételek, állítólag ez is, akárcsak a nyers hús, a lejárt szavatosságú nyers hal is veszélyt jelent az egészségünkre. A nyers halakat általában már a vásárlás napján el kell fogyasztani, mivel 48 óra eltelvében már lejártnak tekinthető, figyeljétek. Ha fagyasztóba rakjuk, akkor az kivétel. A nyálkás állag és a rossz szag mind azt jelzik, hogy megromlott a halfirék. Köszönjük, ezt tudjuk, de valóban. Hát érdekes, mi nem annyi halat teszünk, mint máshol. Ugye mi alapvetően kevés
3: jóval kevesebbet teszünk. A világnak vannak olyan részei, ahol meg azon röhögnének, hogy mi miért eszünk ilyen sok, nem tudom, marhahúst vagy csirkehúst, mert ők viszont annyi halat esznek.
2: Szerintem a marhat nem jellemző.
3: Jó, talán nem annyira, de csirke
2: nem, de
3: igen.
2: Csirke igen, az biztos. Felvágottak, ez egy érdekes világ, a felvágottak. Fú.
3: Nagy sztoriai vannak az
2: hát nincs csak nagy sztoriai, csak na, ez egy nehéz kérdés. Ez igen. Egy nehéz kérdés,
3: Alpska. Novosacka.
2: Hanem ott áldogál. Pószebna kobaszica. Az én kedvencem olyan szép, az a legszürreálisabb, amit meg lehet venni.
3: Igen.
2: Pószebna, a különleges kóbászka.
3: Annyira fura, meg annyira olyan, minden van benne.
2: Hogy... Amiben tényleg beledarálnak az apjuk fülét is konkrétan.
3: Igen.
2: Tényleg beledarálják.
3: Igen, de ettől pószebna. Ettől különleges.
2: Különleges.
3: Igen.
2: Nem is tudom, hogy ettől van,
3: ez szerintem szervei is. Én az Alpesit, akkor mindig a hegyekben érzem magam, hogy ott így állok kint egy ilyen terasszon.
2: Hallod a tehén bőgést is.
3: Igen, így érzem. Igen. Zöld mező, hegyek.
2: Igen.
3: Én ezt érzem. Én beteszem a számba az Alpszka, akkor én ezt Tirolba termek. Jó, az már nem ott van. De mindegy, szóval az osztrák Alpokban van.
2: És amikor pedig mortadellát eszel, akkor meg tudtál átmenni olaszba?
3: Persze. Ugye? Akkor ott érzem a szicíliai utcák pezsgését, meg a jó levegőt. Igen. Ezt érzem. Igen.
2: Mondod, mangiare.
3: Igen, szól a háttérben egy kis zenet.
2: Pont ez, igen, akár szól ez is különben.
3: Vagy a paraszt becsület.
2: Ezek a felvágottak, én már jártam úgy, és az undorító különben tényleg, hogy ezek elkezdenek így nyálkásodni.
3: Jaj, nagyon, az...
2: Fúj,
3: a felvágott olyan, hogy azt edd meg gyorsan, azt ne nagyon rakosgasd a frizsdérbe, mert utána nyálkás lesz, rossz lesz, büdös lesz, szóval...
2: Érezhetően
3: problémás.
2: Nem akarok itt elnézést kérek, nem akarok kényeskedni, de azért az elég fúj, amikor olyat csinál.
3: Elég fúj.
2: Meg a másik az az, hogy tudod, ez a kaja, én mindig ilyen áhítattal nézem azt, hogy anyám meg frizsdere mindig tele van.
3: Aha.
2: Most tudod, néha elmegyek oda enni, vagy valami kinyitom, és tudom, hogy Jézus, mondom, itt minden van. Én nem tudom, hogy ők nyilván sokkal okosabbak, tapasztaltabbak, ügyesebbek, hogy lehet ennyi kaja bent a frizsiderben, úgyhogy az egyik se romlik meg. Az én frizsiderem az mindig kaja ügyileg nagyon-nagyon-nagyon alapszint.
3: Aha.
2: Tehát mindig csak az valamit az elkövetkező 2-3 nap beszél. Mindig, vagy 4-be.
3: Aha.
2: Ilyen nagyon kevés.
3: Hát jó, de...
2: Hát nagyon kell. Hát de.
3: Raktározni, nem tudom, én nem vagyok egy a raktározás, mert nekem az én szüleim is olyanok voltak, hogy mindig minden volt, tehát hogy így bevásároltak, és akkor volt minden, meg ez
2: de
3: is.
2: De amit
3: is
2: akarsz, meg... van, de hogy akarsz, ájvár, tehát jó, mondjuk az egy prosz példa, mert az eláll.
3: Ájvár, így tudod, hogy ájvár?
2: Ajvár, ja, ugye?
3: Ez van, ez ilyen nehéz, és megint
2: tettem. A na, mindig, szóval...
3: Ájvár. Szeretem az ájvárt.
2: Ajvár, de van ilyen, hogy ha akarok kolbászni, akkor az van. Ha akarok sonkát, akkor sonka. Ha akarok felvágottakat, akkor felvágott. Ha akarok túrót, akkor túró. Ha jogolt, akkor jogolt. Minden van a frizsider. Hogy lehet minden a frizsiderbe?
3: Nem tudni.
2: Állandóan. Minden.
3: Hát a gyakorlat, a rutin. Tehát, hogy azért ez nyilván ez van benne. Tehát pontosan, ugye, ők nem filozofálnak, pontosan tudják, hogy mit kell venni, igen, és tudják. Azt veszik meg. Tehát, igen. Hogy nincs az, hogy most akkor,
2: és az a legszörnyűbb, ami, vagy érdek, nem szörnyű, az érdekes, amikor így benyúlok egy frisdérbe, és ott van egy ilyen 70 dekás sajt tömb.
3: Igen.
2: Tudom, hogy az én házamban 70 dekás sajt tömb soha, elmondom nektek. Szeletel sajt van esetleg 10 deka, vagy 20, amikor, hát ne veszem, nem tudom.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: Szintén 8 órától.
1: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: De nekem tudom, mi az, amit kikötök? Mindig a csöngőt. Nekem az nem kell.
4: Nálam is ki van.
3: Ugye?
4: Persze, tudod mióta?
3: Nem kell a csengő, erre jöttem rá.
4: Ki van a csengő? Ki van kötve? Szerintem egy 6 éve.
3: Kettő dolog nem kell már, ugye az egyik az a fix telefon, erről tényleg beszélgettünk, a másik pedig
4: van,
3: a csöngő.
4: De az csak a nagymamámat hívom.
3: Ja, nagymamámat.
4: Csak a nagymamámat, meg a Manna hívja az egyik barátnőjét.
3: Azért, mert arra jöttem rá, hogy vannak ilyen emberek, akik időnként becsöngetnek, de aki nem tudja a telefonszámot, hogy felhívjon, az nem kell, hogy bejöjjön a házba. Úgyhogy ennyi. Igen, ez a logikám. Igen. Tehát az nekem nem kell, hogy most nem tudom, valaki jön, hogy amúgy nem akar vásárolni könyvet.
4: Nagyon érdekes különben, mert nem járnak hozzánk sokan.
3: Igen.
4: Tehát, hogy mostanában nem szokott ilyen történni, mondjuk, hogy látom, hogy áll valaki a ház előtt, nyomkodja a nem létező csöngőt, mert az a csöngő gomb az még kint van.
3: Ahogy ez megvan, értelek.
4: És látom, hogy nem tud bejönni, vagy tehát, hogy nem történik ilyen, hogy jönnek így hivatlan emberek hozzánk, de amikor be volt kötve az a csöngő, esküszöm, hogy naponta 4-5-ször csöngettek be random emberek, de komolyan.
3: De mit akartam?
4: De ilyen, hogy nem tudom, volt egy bácsi például, aki így állandóan járta azt a környéket, és mindenhova becsöngetett, hogy kérjen pénzt.
3: Ja, de na látod, na, ilyenektől mented meg magad, hogyha
4: akkor nem
3: csöngő.
4: Tudom, becsöngett az egyik random szomszéd asszony, hogy nem tudom, valamit megkérdezzen. Vagy tudod, és én emlékszem arra, hogy mondjuk, amikor a Merse pici baba volt, és akkor tudod, nagy nehezen elaltatott délután, nem tudom, nem elég, hogy jönnek ezek a vasas cigányok, most nem azért, de nem bírom ezt a hangoskodást. Délután 2-kor ne jöjjön el 5 km/h nem létező sebessége, érted, a ház előtt, és rikácsoljon nekem, hogy ő veszem a fidzsidere, érted? Ilyeneket, ezt mondja az egyik, állandóan fidzsidere.
3: Fidzsidere?
4: Ugatta az összes kutya a környéken, na mindegy, és emlékszem arra, hogy amikor a Merse baba volt, és akkor mindig ugye altattam napközben, állandóan valaki fölébresztett, állandóan valaki csöngetett. Mit csöngetnek? Ne csöng, nem, annyira gyűlölöm a csöngőt, hogy én is kiköttettem elég
3: jó. És
4: behelye, tudod, mit csinálnak egyébként, hogyha valaki
3: kopog az ablakon.
4: Kopog az ablakon.
3: Hát azért, mert nálad lehet, de nálam nem.
4: Kopog az ablakon, ami engem nem zavart, utána a Zoli annyiszor megijedt, hogy ült a nappaliba, és valaki bekopogott, hogy utána üvető úgy, tudod, látszott, hogy úgy, jaj, de már megint kopogott valaki az ablakon, én is már ideges lettem, hogy mondom, tényleg most mit kopog az ablakon? Ne érjetek hozzá a házhoz.
3: Nem tudod, hogy vagytok ezek, hogy nektek van csengőtök otthon? Írjátok már meg. Ez, amit pedig te mondasz, ez meg az az érdekes, mert ugye, van, ugye ti házatok is olyan, hogy van ugye a
4: az
3: járda,
4: vannak az ablakok.
3: És az utcafronton vannak az ablakok. Na most ugye ráadásul ugye normál magasságban, de hát hogy tényleg itt az emberek azok így kopoghatnak, zöröghetnek, azok, olyan nem volt, hogy nem tudom, hogy szervezetes valaki ott áll, azt néz meg ilyenek.
4: Nem a fené, de hogy
3: persze,
4: nem.
3: Volt, ugye?
4: Tudod mi? Az ilyen rendszeres, hogy nyitva van az ablak, szellőztetek.
3: De van szúnyogháló.
4: Van szúnyogháló, de azt így föl lehet húzni, tudod, ja, és akkor van, amikor nincs lehúzva.
3: Szóval igen, szóval akkor
4: meg én olyan, hogy ilyen öreg asszony vagyok, tehát én imádom azt, hogy kikönyökölök az ablakba, és így nézek kifelé.
3: Komolyan?
4: Jaj,
3: hát mama, már megint előjött belőled?
4: Igen. Megint majd szeretnék egy padot a ház elé, különben.
3: Komolyan. Mondjuk oda illik is.
4: Falusi vagyok, most mit akarsz? Meg nálunk olyan a környék.
3: Milyen öreg asszony lesz ez, hihetetlen?
4: Igen.
3: Tényleg?
4: Ön ilyen leszek. Én olyan öreg asszony leszek, mint akik most idegesítenek.
3: Lesz kendőd?
4: Dehogy.
3: Kendőd nem lesz? Modern asszony leszel?
4: Modern asszony leszek, nem fogok gombos népvisetbe járni. De azért majd nézelődök. Imádom most is, hogy múltkor egyik este mentünk is sétálni. Vagy nem is sétálni, bicajozni, vagy nem is tudom. Bicajozni.
3: Igen, és?
4: Tudod, egy csomó házban, hogy nem volt lehúzva a roló, és éget bent a villanyin. Imádom, persze.
3: Arrett, te ilyen vagy?
4: Imádok,
3: minek
4: persze.
3: Nézel be abba?
4: Megképzelem, hogy akkor kik lakhatnak, mit csinálnak, nem tudom megáll én, mivel
3: eszem.
4: Foglalkoznak.
3: Megáll az eszem.
4: Akkor látok, valamikor így fölismerek festményeket így a falakon, hogy most az kinek a képe.
3: És akkor olyankor becsöngetsz, hogy amúgy jól láttam, hogy az a festmény, ez meg
4: nem.
3: Ez?
4: Nem.
3: Az volt az igazi. Nem. És akkor kiderül, hogy te is olyan csöngetős ember vagy, akik miatt kikötik a csengőt.
4: Lehet egyébként, de nem amúgy. Ja, meg tényleg a csöngetés, tényleg akkor jönnek az ilyen leolvasók, tudod. Ja,
3: jönnek, azokat
4: jön
3: nem
4: a fickó,
3: szeretem.
4: Aki volt, tudod, az egyik, mindegy, nem is mondom, hogy mit olvasott, lejött egy leolvasó, aki így mindig úgy jött be, hogy így morgott, egy ilyen csávó.
3: Morgott? És mindig a ilyen... kutya?
4: ciao, nem tudom, és akkor így, nem tudom, elkezdett kérdezgetni, hogy akkor nem tudom, de rád is. Tudod, milyen félelme borzasztó Jézus volt, és már amikor láttam, hogy jön, volt. Már rosszul voltam. Mert
3: nagy
4: direkt,
3: darab?
4: Nagy, egy ilyen szakállas, hosszú hajú, és nagyon ilyen fura volt, és aztán tudod, elkezdett egy kicsit így nyomulgatni, de tudod, ilyen nagy, nagyon durva. Hát ilyen, igen, ilyen, nem tudom, borzasztó. És akkor utána már soha nem én mentem, tehát most is, hogyha látom véletlenül, hogy ő jön, akkor nem én megyek ki, tehát hogy nem...
3: Igen.
4: Jaj, és akkor tudod, az utcán igen. is összetálkozunk, és fölismer, és akkor jön. Tehát volt, hogy mentem a kocsi, a pannomból a kocsi még, és akkor meglát, és akkor jön mellettem, és akkor dumál, meg nem tudom. És... Jaj, nem szeretem az ilyesmit.
3: De te még mindig ennyi évesen se küldöd el ezeket az embereket?
4: De most mit mondja neki?
3: Hogy dolgom van.
4: Hát én mentem az autó felé, persze.
3: Ja, és követett?
4: Persze, hogy jött, igen.
3: Ó, aztán mindenit.
4: Jó, nem álltam én levele az utcán dumálni, így, hogy most rossz. Beszélgetünk.
3: Nem, azt tudom, hogy most már nem ott laknak, de volt két nagyobb barátnőm Topolyán. Most már
4: milyen nagyobb, két nagyobb barátnőm?
3: Két nagyon jó barátnőm volt Topolyán.
4: Nagyobb.
3: Aki mindig vitték ilyen partik meg mindenfelé, és a lényeg az, hogy egyszer tudom, ő nekik is ilyen volt, és ott körülbelül olyan magasságban volt az ablak, hogy ilyen fejmagasságban indult az ablak, tudod. Uh-huh. És emlékszem, hogy egyszer valamit ott csillesztünk abba a szobába mindannyian, ahol pont ez az utcafront ablak volt, és az egyikük felkelt, és megijedt, mint az állat, mert ott kiderült, hogy valaki ott állt, és így nézett befelé. Ez milyen félelmetes, mert fölkelsz így az ágyról, és ott van egy fej. Igen. Ezek kezdem, hogy neked van egy ilyen élményed, hogy tudod, hogy valaki ott áll, hogy néz.
4: Nem, olyan élményem van, hát van olyan élményem, hogy valaki áll és néz, de nappal. Tehát aha. Így, hogy tudod, nyitva van az ablak,
3: hát
4: de előtte van a függöny, ugye?
3: Ezt nem is értem.
4: Vagy mögötte, az ablak igen, mögött igen, van a függöny, igen. De ott áll, és akkor néz be. Még ő úgy gondolja, hogy így beszél, tehát hogy így biztos ott vagyunk a szobában, és akkor beszél, hogy na, jó reggelt, nem tudom mi. És
3: ja,
4: akkor
3: beszél hozzátok.
4: Persze, de ő nem látja, hogy én benn vagyok a szobában, mert világos van.
3: Na jó, de bárját, most ismerős vagy idegen?
4: Ez ismerős.
3: Ja, is, jó,
4: de,
3: az
4: de az is olyan fura nekem, hogyha látják, hogy nyitva van az ablak, és akkor így beordítanak az ablakon. Jó napot!
3: Azt én is beordítanék.
4: De most lehet, hogy én ott Anett! Elaludtam, vagy a gyerekek
3: hát
4: elaludtak,
3: az
4: vagy
3: mit...
4: Nálam nagyon gyakran, nem azt hiszem, állandóan nyitva van az ablak.
3: Az egy meghívó a nyitott ablak.
4: Mi? Meghívlak, hogy mász be az ablakon, és dumálj hozzám?
3: De lehet, hogy még elmennék mondjuk ott motorra melletted, és látod, hogy itt van az ablak, megállnék. Szia,
4: hát
3: Anett!
4: Hát te állj!
3: Jó,
4: te
3: van, igen, állj, de valami idegennél nem állsz meg. Értem, mire akarsz kiukadni.
4: Most akivel nem vagyok annyira jóban, most mit kell bekiabálni, vagy érted?
3: Na, mondjuk tehát, az jogos, igen.
4: Most mit, én is most látom, igen, tudom, hogy itt lakik egy ismerősöm, de nincs olyan közvetlen kapcsolatunk, érted? Most
3: ja,
4: mi
3: akkor,
4: oda megyek,
3: ja,
4: és akkor
3: hát
4: beordítok az ablakon.
3: Igen, az
4: vagy,
3: fura.
4: Tudod már, jó, hogy nem dob be egy kézigránátot.
3: Azon gondolkoztam viszont, hogy az a másik dolog, az létezik, még vagy az csak a filmekből van, hogy valaki úgy akarsz kihozni a házba, hogy nincs csengő, és akkor kavicsot dobálják az ablakot. Az nem divat, ugye nálunk? A filmekben mindig így.
4: Filmekben mindig az van, igen, hogy mentek a fiúk így udvarolni a lánynak, és akkor dobták a kavicsot.
3: De mindig azok, hogy honnan van kavics mindig?
4: Nálam szinte, nálam van mondjuk.
3: Van az utcán kavics?
4: De nem is az utcán,
3: most hanem így
4: van.
3: Most mindenki az utcán van, aki az utcán van, hogy kavics, van kavics?
4: Van. Ha előttünk van sóder.
3: Ugyan már, Anett! Viktor, te hallod, hogy mit beszél az Anett?
4: De gyerek,
3: van,
4: de olyan lök. Most eszközben megnézem a táskámat, simán lehet, hogy van nálam
3: most
4: kavics.
3: Figyelj, azt mondom, már látom, Viktornak most itt kimaradt. Ugye, arról beszélgettünk, hogy ugye van a filmekben azok, hogy dobálják kavicssal a fickot. És akkor kérdeztem, hogy ez mennyire irreális, hogy lenézel a földre, van-e kavics? Azt mondja Anett, van! Nálam szokott lenni kavics. De nálad kavics.
4: Azért, mert vannak gyerekeim. És állandóan telerakják.
3: Viktor, nálad van kavics? Pedig Viktornak is van gyereke.
4: Nincs.
3: Azt mondja, nincs nálad kavics?
4: Már nincs, hogy nincs nálad kavics, nem gyereked nincs, hanem
3: miért
4: kavics.
3: Miért kavics?
4: Mert mindig van kavics, gesztenye, nem tudom, mindig van a zsebeimbe, a táskámba belerakják, akkor anya néz ezt a kavicsot, tehát akkor odaadják, akkor én beteszem valamelyik igen. zsebbe, akkor két hét múlva megtalálom.
3: Dobáldán Robi írja különben, hogy Zeci, amíg amott lakott a másik címen, ott nagyon jó volt az akusztika, ott amikor elmentem motorra, mindig zúgattam neki, biztos áldott néha. Egyszer kaptam szívrohamot, amikor Dobáldán Robi ott volt, mert akkor éppen kín voltam a teraszon.
4: Jaj, na azt épp tegnap este valaki zúgatta nálunk az utcán.
3: Jó, az kell is az. Azt mondja Misi, hogy viszel magaddal kavicsot. Hát igen. Na most átnézted magad, épp most nincs nálad kavics. De jó,
4: nézem,
3: de van nálad, de van nálad alma, van nálad mogyoró, van nálad dió,
4: igen,
3: de jó, van, tehát mondjuk tényleg
4: dobok,
3: te neked,
4: dobok mogyoró.
3: Neked van mivel dobálózod.
4: Az autó most különben tele van gesztenyével.
3: Gesztenyével vadászatban voltatok?
4: Van egy óriási nagy toboz is benne.
3: Igen.
4: Igen, meg tollak is szoktak lenni, toll is különben mindenhol van.
3: De az
4: minden
3: honnan
4: felé.
3: Jön a toll?
4: Az minden találják az utcán, meg az állatkertbe megyünk, és akkor a ketrecek mellett szedjük ki a tollakat, mert ne tudd meg, szóval ez, amit a gyerekek mindig gyűjtenek. De én is különben kavisgyűjtős is vagyok, szóval, hogyha megyek simán. Nem tudom, most ha látok lapos kavicsot, nem tudom, azt összegyűjtöd, hogyha majd egyszer kacsározni fogsz, nem?
3: Hát nem. Ez egy érdekes dolog. Hát
4: én szeretek, hogy kacsázni, és hogyha
3: nem tudom, én azt, hogy a kavicsoknak mennyire fontos a létezése, az szintén egy nő mesélte nekem, úgyhogy lehet, ez a kavics, és ez szerintem egy női dolog. Én most erre jöttem rá. A kavics az egy női dolog.
4: Miért egy nem férfinek, szereted a kavicsot?
3: Hát sose gondolkoztam azon, hogy szeretem a kavicsot.
4: Én mindenhonnan nekem egy tonna kavicsot egyszerűen... viszek haza különben, mondjuk szidem a gyerekeket, hogy összeszedik, hát kire ütöttek. Hát
3: a kavics az kavics.
4: A tengerparton kavics, hát most... kavics. Mi az, hogy kavics az kavics?
3: Hát nekem a kavics, az olyan, mint a sóder.
4: És a sóder, hát sóderben van egy csomó szép kavics.
3: Hát jó, de igen, az nem hoz izgalomba.
4: Miért nem?
3: Hát azért, mert nincs rám hatással a kavics.
4: Nem berreg?
3: Nem csinálj azt, hogy robububububububum. De érdekes
4: ez, hogy... De akkor mi az, ami hatással van rád, és mondjuk felszeded? Így, hogy mondjuk toll.
3: Hát mondjuk eurót találok, azt felszedem. Hát jaj. Semmit nem szedek. Mit szednék föl?
4: Semmit.
3: Mit szednék
4: föl? De kibírod azt, hogy sétálsz mondjuk ősszel, látsz egy gesztenyefát, le vannak húva a gesztenyék, és nem szedsz föl gesztenyét.
3: Minek nekem az a gesztenye?
4: Azt tudod, milyen jó, amikor zsebedben van két gesztenye, azt tudod, milyen jó? Sokkal jobb, mint egy stresszlabda. Két gesztenye ben van a zsebedben, és úgy sétálsz, hogy bedugod a kezedet a zsebedbe, és jön, így forgatod a két gesztenyét, tudod?
3: Értem.
4: Na.
3: Az, jó, én azt aláírom, hogy ez jó szórakozás, csak tudod, nekem ezek a dolgok eddig nem jutottak eszembe. Lehet, hogy most így elmondtad, lehet, hogy legközelebb még, úgy, de jó ez a kavics, tényleg. Hogy mondta Anett? Lehet, hogy még jó lesz valamikor kacsázásra, elviszem magammal.
4: Hát ez majd, jó. Hát ez ritka, hát igen. Hogy találsz olyat, hát egy tök véletlenül, ami olyan igazi.
3: Igazi jó kavicsok?
4: Igen.
3: Nem hülyeség.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
13: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
14: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
15: A
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 8 óra 15 perc, szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Remélem jól indult a reggeletek, kávé reggeli víz megvolt. Szép napos időnk lesz ma is, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy őrült meleg lesz, 37 fok körüli csúcs értékekkel, úgyhogy aki csak teheti, irány a vízpart vagy a hűvös szoba. Aki jelenleg úton van, palicsnál az autó Hermesnél rendőrök mérnek, bebújtak természetesen a bokor

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063

0: 0630 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
6: Média támogató a Pannon RTV.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Képzeljétek, új kiberátverési hullámra figyelmeztetnek Görögországban, amely a turistákat és a helyieket is célozza. A csalók főként SMS-ben próbálják megszerezni az utazók személyes adatait és pénzét. Gyakran hatóságoknak adják ki magukat, és sürgős adófizetésre vagy bírság rendezésére szólítanak fel, de hamis foglalási oldalakkal is próbálkoznak. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy éttermekben és turista látványosságoknál az eredeti QR kódokat is lecserélhetik. Így a gyanútlan látogatók hamis oldalakra kerülhetnek. Én nem jártam így, nemrég jöttem haza Görögországból, szerencsére nem volt ilyennel élményem, remélem nektek se. Utazáskor tehát érdemes még óvatosabbnak lennünk, mint általában, mert hát azért jobb félni, mint megijedni.

0: Manna Rádió. Neked szól.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: You will be up to break me down.
1: And you're listening to my station.
3: A Manna Rádióban.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Ha jött hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól.
4: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
3: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

9 óra 30 perc, és egy érdekességet hoztam nektek. Nem tudom, szoktatok-e gondolkodni a nevek jelentésén. Egy hír, hogy 8 fiú név, amelynek igazán férfias a jelentése. Ha a névválasztásnál nem csak a hangzás, hanem a jelentés is számít, akkor ezek között érdemes válogatni, azt írják. Az a közös bennük, hogy erőt, bátorságot vagy határozottságot sugallnak. Na nézzük is, mi ez a 8 fiú név. Az első a Márton, a latin Martinus névből ered, jelentése pedig a Mars istenhez tartozó harcias. Aztán van Áron, héber eredetű, bibliai névjelentés, ihletett, tisztán látó. Botond, ez egy ősi magyar név, ugye, és jelentése buzogánnyal harcoló. Aztán van a Bátor, ezt elég ritkán halljuk, vagy legalábbis én Vajdaságban nem ismerek Bátor nevezetű férfit, de ez egy magyar eredetű név, és jelentése egyszerűen az, hogy bátor. Nagyon kreatívan. Majd jön a Gusztáv, aminek a jelentése a gótok támasza, gótok oszlopa. Aztán van még itt a Leó, amely oroszlánt jelent, ugye ezt szerintem sokan tudjátok és hallottátok, illetve a Gábor és a Konrád. A Gábor ugye az Isten erős embere, a Konrád pedig merész tanácsadó. Érdekesség, hogy miközben ezek közül több név is különlegesnek számít, az Áron és a Botond ma is kifejezetten népszerű. A 2025-ös hivatalos adatok szerint a lista élén mégis a Dominik állt, őt az Olivier, a Milán, Marcel és Noel követte. Míg a lányoknál a legnépszerűbb név a Hanna volt. Érdeke, hogy nektek, szerintetek, számotokra melyik a legszebb név, akár fiú, akár nő, írjátok meg nekem SMS-ben, vagy Viberen a 0636216605-ös telefonszámon.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

Aki szereti este az eget szemlélni, annak jó hírem van. Ne felejtjétek ugyanis, hogy különleges égi látványosságokra készülhetünk holnap, azaz augusztus 12-én. Jön a részleges napfogyatkozás, éjszaka pedig tetőzik a Perszeida meteorraj. Szabadkáról este körülbelül 19 óra 24 perctől lesz látható a napfogyatkozás, a maximum 19 óra 51-kor lesz, ekkor a nap nagyjából 43%-át takarja majd el a hold. Teljes napfogyatkozás viszont innen sajnos nem lesz látható. Éjszaka pedig érdemes lesz felnézni majd az égre, hiszen érkeznek a perszeidák is. Ráadásul új hold lesz, így a sötét égbolt kedvez a hullócsillagok megfigyelésének, úgyhogy aki szereti a hullócsillagokat, az holnap nagyon-nagyon sokat láthat majd belőle.

0: Ahogy ígértem, sok izgalmas beszélgetéssel készültem nektek mára is. Nézzük is, hogy mi minden vár ránk ma. Hamarosan Magyar Kanizsán Szent István nap és új kenyér ünnep lesz. A programokról hallhattok, ami hétvégén lesz majd. Magyar Kanizsán Dániel fi is fel fog lépni, és majd a részletes programokról hallhattok. Aztán Tóth Péter Lóránt versvándorhoz kapcsolunk. Ő mesél, hogy mit jelent ez a versvándor lét, mesél a tájolásairól, aktuális előadásairól. Aztán bemutatjuk a Királyhalmi Rhythmical Dance Clubot is. Varga Zsuzsanna fog mesélni nekünk, hip-hopról, oktatásról, valamint Papágot a pszichológussal fogok beszélgetni a 2026-os nyári flörtök trendjeiről, ismerkedés pszichológiájáról, a randi appokról és a flört szótáról, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiót.

0: Rita, a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: A hétvégén Magyar Kanizsán Szent István nap és új kenyér ünnepe lesz. Egy nap, ahol a hagyomány, a közösség és a szórakozás találkozik. De hogy milyen programok és koncertek várhatók, arról Vránics Váradi Lívia, a Magyar Kanizsai Önkormányzat munkatársa számol be. Szia, köszöntelek!
1: Szervusz, kedves Regina, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Készültök már nagyban? Mindjárt itt a hétvége.
1: Ó, ott kell mondanom, hogy tavaly ilyenkor kezdtük a készülést.
0: Az igen.
1: Nem csinálhatjuk meg egy szervezés folyamán, hogy legalább a legjelentősebb előadóinkkal nem vesszük fel a kapcsolatot a következő rendezvény előtt jó pár hónappal. Úgyhogy nagyon sokáig titokban szoktuk tartani már a szerződéskötés tényét is, és amikor mi már tudjuk, hogy mi lesz a következő augusztusi programunk, akkor még ezt visszatartjuk, ezt az információt a nyilvánosságtól. De természetesen most már azt kell mondanom, hogy körülbelül ott július elejétől vagy július közepe tájékától azért a magyar kanizsaiak tájékoztatva vannak, ha más nem, akkor az eseménynaptárunk hasábjain, hogy ebben az évben Magyar Kanizsa önkormányzata a Szent István nap és új kenyér ünnepen, mint az egyik legkiemelkedőbb, vagy fogalmazhatnék úgy is legszebb szabadtéri rendezvény, milyen programmal várja a közönséget.
0: Ilyenkor megtelik élettel a főtér?
1: De még mennyire. Szerintem ez az a rendezvény, amelyet nem is biztos, hogy elsősorban az adott év programja miatt kedvelnek a magyar kanizsaiak, a községbeliek és az ide látogató vendégek, hanem azért, mert több generációt megszólít, több esemény zajlik párhuzamosan egymás mellett, ezt értsd úgy, hogy a főszínpad mellett a kis parkban különböző pontokon különböző programok vannak, kísérő programok zajlanak, és lehetőséget teremtenek így a találkozásra. Arra, ami, hát valljuk be őszintén, a rohanó hétköznapjainkból gyakran hiányzik. Ilyenkor a valódi találkozások meg tudnak valósulni. Nagyon sok olyan magyar kanizsai elszármazottról tudunk, aki a rendezvény miatt ebben az időben töltik itthon a vakációjukat, hogy itt legyenek velünk, és természetesen minőségi szórakoztatást tudunk nyújtani úgy a gyerekprogramokban, mint a koncertekben, hogy valóban érdemes lesz idén is velünk tartani.
0: Na de nézzük is át, hogy mi mindennel készült a...
1: Már jó néhány éve egyébként az ünnep előestéjén, vagy a rendezvényünk előestéjén a Dobó-Tihamér képtárba várjuk az érdeklődőket. Mégpedig azért, mert egy kiállítást nyitunk ott meg, általában népi jellegű kiállítást, hogy ez illeszkedjék a jellegéhez az ünnepünknek is, és azért is, hogy aztán a vasárnap is nyitva tartó galériát, mint egy bekapcsoljuk a rendezvény körforgásába, hiszen akik jártak már a Magyar Kanizsai Főtéren, jól tudják, hogy a Városháza, a Kispark, és így a KNES, a Művelődési és Oktatási Intézmény, tehát a Dobó-Tihamér Galéria is egy szerves egységet tud képezni. Nyugodtan lehet sétálni, az egy klimatizált helyiség áll rendelkezésre, úgyhogy ha nagy meleg van, akkor oda akár el lehet sétálni, és egy kicsit felfrissül. Is. Most idén hímzéseket megtekintve, vagy hímzésekben gyönyörködve, ugyanis hímzések 100 év tükrében ez a címe a kiállításunknak, amelynek a gerincét, vagy a legnagyobb anyag részét az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztálya adta össze, de nagyon szépen köszönjük azoknak a polgárainknak is, akik behozták a saját maguk által készített, vagy örökségben még megvigyázott hímzéseket. Nagyon szép látványos kiállítás lesz, a galériának mind a két szintjét meg tudjuk tölteni, Resóczki Vázsonyi Csilla, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa fogja megnyitni ezt a kiállítást szombaton este 7 órakor, tehát kellemes időjárásban már. A galériában ez a kiállítás látogatható lesz, tehát vasárnap a rendezvényünk napján is 16 és 18 óra között, és 2 hétig, augusztus végéig meg is tekinthető bárki érdeklődő számára.
0: És akkor a vasárnapi program, tehát lesz ugye Szent Mise természetesen?
1: Mégpedig 2. Ugyanis magyar kanizsai hagyomány, hogy ahogy a katolikus templomban megszentelésre kerül az új kenyér, úgy megtesszük ezt a pravoszláv templomban is. Helyi adottság, hogy a két templom nincs messze egymástól. Magyar kanizsa központjában található mind a kettő, az első szentmise, a katolikus szentmise után a kenyeret át szoktuk vinni a pravoszláv templomba, ahol a pópa megáldja az új kenyeret. Hiszen ez az, ami elvitathatatlan, közös értékes, értékünk, az egyik közös értékünk a betevő falat, és az, ami összeköt bennünket, és a szorgalmas kezek munkája olyan értékek, amelyek biztos, hogy egy közösség összetartozásához is hozzájárulnak. És ahogy ez lenni szokott, délután kezdjük a magának a rendezvénynek a programját. Este, vagy délután 16 órától már számítunk a legkisebbekre, számítunk a gyerekekre, a gyermekes családokra, hiszen 16 órától Miénk a park címmel, az övék a park. A Városháza előtti kis parkban különböző gyermekfoglalkozások zajlanak. Ezek olyan gyermekprogramok és kézműves foglalkozások itt a kis parkban, amelyet a Gyöngyszemeink óvodának köszönhetünk, az Oromi Zengőtájház Egyesületnek, de az Ősök Hangja Egyesület is itt van velünk már évekre visszamenőleg, sőt, ebben az évben a Községi Ifjúsági Iroda is úgy döntött, hogy csatlakozik a gyermekprogramok és a kézműves foglalkozások lebonyolításához. És hát a park nyitása után már nem sokkal kezdetét veszi az első, konkrét közönségre is számottartó program, ez pedig Szabó Regina és Óvári Dániel közös produkciója. Úgyhogy örömmel szolgál, így van, hogy Regina, téged is itt köszönhetünk ebben az évben a Szent István nap és új kenyér ünnepen vasárnap Magyar Kanizsán. 16:30-tól a mesélő hangok formációt hallgathatják, láthatják az érdeklődők. Nem először mutatkoztok be Magyar Kanizsán, ha emlékeim nem csalnak, így akkor van. Decemberben az adventi vásáron már megtörtént a bemutatkozásotok a helyi közönségnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy osztatlan sikert éltetek el. Akkor is egy vadászlatos produkcióval jöttetek, nem lesz ez most másként, most sem, a Juhász és a Sárkány című népmesét fogjátok előadni, ahogy az lenni szokott, Regina és Dániel élő mesemondással, énekkel, hangszerkísérettel és a gyerekek bevonásával teszi igazán élményszerűvé ezt a programot, úgyhogy mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom. A folytatásban pedig a legkisebbekre számítunk, mindig vannak tornaszőnyegeink a kis parkban, ezen a rendezvényen, ahol le lehet huppanni, a legkisebbekkel egy ringató foglalkozás erejéig, Hardik Lem Katalinnal. Utána pedig már a nagy színpadé a figyelem, és arra felé tereljük a közönséget, hiszen 17:30-tól, kora esti órákban a Panna Bál együttes lép majd színpadra. A Panna Bál együttesről azt kell tudni, hogy vidám énekeket hoznak, közös táncot hoznak, és hatalmas buborékokat, varázslatos buborékokat, amelyeknek a gyerekek annyira tudnak örülni. Mindig, az elmúlt években kicsi buborékjaink voltak, de most azt az ígéretet kaptuk a Panna Bál együttestől, hogy a zene, az éneklés, a közös tánc és az interaktív foglalkozás mellett még a varázslatnak is adózunk egy kicsit ezekkel a buborékokkal. Várjuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, tehát 17:30-tól a gyermekkoncertre.
0: És akkor aztán este megindul az őrület.
1: Pontosan, belehúzunk a javába mégpedig, ami a koncerteket illeti elsősorban. Ahogy az lenni szokott, van egy kisebb koncertünk, aztán az ünnepi kenyérszegés, és ezt követően ugye a fő fellépő érkezik a színpadra. Úgy fogalmaztam, hogy kisebb koncert, de véletlenül sem kisebb koncert.
0: Pontosan.
1: Este 17:30-től Király Linda lép színpadra. Hát egy 20 év táblatában, ha visszatekintek, akkor azt kell mondanom, hogy nem volt még nálunk Király Linda, és nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a felkérést. Ő az az énekesnő, akit azért Vajdaságban nagyon jól ismernek. Tudjuk róla, hogy Amerikában született, közismert tény, hogy 99 óta él Magyarországon a családjával. Hát és azóta meg annyi kislemezt, nagylemezt jelentetett meg, filmdalokat énekelt, amit ugye az ő hangján hallunk, amikor dúdoljuk magunkban. Ezen kívül színházi produkciókban is szokott szerepelni.
0: Így van.
1: És most Magyar Kanizsára érkezik, azt ígérte, hogy a legismertebb slágereit hozza, és valóban azt a rá különleges jellemző hangot hozza és élményt hozza, amit hát eddig talán csak a képernyőkön láthatott a magyar kanizsai közönség.
0: És aztán akkor Dániel Fi koncert.
1: Dániel Fi koncertre is kitérhetünk, de hadd szúrjam meg be még ide, hogy a legszebb verseny díjkiosztóját meg fogjuk még ejteni a főkoncert előtt. ez egy azért számunkra kedves esemény, mert hát a környékben nem nagyon tudunk róla, hogy kenyereket versenyeztetnének kinézet, látvány, forma szempontjából. Nem az a fontos, hogy milyen íze van elsősorban, hanem hogy ki készíti valóban a legszebb kenyeret. Utána átadjuk a terepet a hagyományos programelemnek, az ünnepi kenyérszegésnek, polgármesteri beszédnek és a kenyérosztásnak, és ahogy említetted, bizony, Dánielfi a színpadon. Ez azért különleges, mert hogy sikerült a Magyar Kanizsai Önkormányzatnak olyan előadót elhoznia a Szent István nap és új kenyér ünnepre, aki még nem járt Vajdaságban.
0: Így van, ő először lesz itt.
1: Most először, és őszinte leszek veled, Regina, és a kedves hallgatókkal is, hogy hát azért felmerült bennünk, hogy talán valaki úgy fogalmazza meg, hogy hát ő nem is hallotta még Dánielfi dalait. Én erre csak azt tudom mondani, hogy szerintem igen, csak az lehet a helyzet, hogy nem tudja, hogy Dánielfi dalait hallotta. Ugyanis, ha megnézzük a videó megosztókon a dalait, akkor azt kell mondanom, hogy több milliós nézőszámmal bír például a Mamma Mia, vagy az Elmegyek, bizony, vagy a Boldog igazán. Tehát olyan előadóról van szó, aki közkedvelt. Ő az, aki 2018-ban robbant be a könnyűzenei életbe, egyébként színész végzettséggel is rendelkezik, és bizony több tehetségkutató versenyen sikeresen szerepelt, elnyerte az év felfedezettje díjat, és hát a rá jellemző mély és ugyanakkor laza előadásmóddal érkezik Magyar Kanizsára is. Egy igazán jó hangulatú könnyűzenei koncertre számíthatunk, tehát augusztus 16-án, most vasárnap este 8 órától a város főterén.
0: Tehát nagyon-nagyon izgalmas programokkal készültök, és ennek a csúcsa az ünnepi tűzijáték lesz este. Ha jól tudom.
1: Igen, nagyon fontosnak tartom elmondani este 9:30-kor a tűzijáték kapcsán, hogy évek óta nem az önkormányzat költségvetéséből finanszírozzuk ezt a tűzijátékot. Nem is szokott különösebben hosszú lenni, de mégis.
0: Jelképes.
1: Mint hogyha feltenné a koronát ennek a napnak a végére.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál nekünk a programokról. Remélem, hogy sokak figyelmét felkeltettük, és hétvégén ott lesznek Magyar Kanizsán. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk.
2: Panorádió. Neked szól.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. Az előrejelzések szerint ma a tegnapinál is melegebb lehet, délután 37-38 fokot is mérhetünk. Reggel 7-kor Belgrádban volt a legmelegebb, ott már akkor 25 fokot mutattak a hőmérők. Palicson 7 órakor 23 fok volt. Számottevő csapadék ma sem várható. Az illetékes hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatt könnyen kialakulhatnak és gyorsan terjedhetnek a tüzek, ezért mindenkitől fokozott elővigyázatosságot kérnek. A Magyar Országgyűlés ma államfővé választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A munka a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról, valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódott. Legkorábban 14 órakor megkezdődhet az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás, az eredményt pedig várhatóan 15 órakor már ki is hirdethetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A helyieket és a turistákat egyaránt célzó új kiberátverések hullámával néz szembe Görögország. A csalók SMS üzeneteket használnak fel arra, hogy megszerezzék az utazók személyes adatait és pénzét, hívta fel a figyelmet Darko Natalić. A Kaspersky kiberbiztonsági kommunikációs szakértője kiemelte, hogy a bűnözők a szállásfoglaló platformok korábbi adatszivárgási incidensei révén könnyen hozzájuthatnak az állampolgárok utazási adataihoz és telefonszámaihoz. Az SMS-ben érkező kiberátverések leggyakrabban helyi nyelven íródnak, ami megnehezíti a felismerésüket. A turisták jellemzően két fő csalási típussal találkoznak. Az egyik, hogy a csalók állami szerveknek, adóhatóságoknak vagy helyi szolgálatoknak adják ki magukat, és adók, illetékek, adminisztratív díjak vagy szabálytalan parkolási bírságok sürgős befizetését követelik. A másik módszer, hogy a kommunikáció olyan hamis címekről folytatódik, amelyek az eredeti foglalási szolgáltatást utánozzák. A turistáktól további fizetési igazolásokat, neveket, címeket vagy számlaszámokat kérnek. A csalók emellett gyakran felülragasztják az éttermekben és turisztikai helyszíneken lévő eredeti QR kódokat a sajátjaikkal. Így a felhasználókat hamis adathalász weboldalakra irányítják át adat- vagy pénzlopás céljából. Betétdíjas rendszer jöhet Szerbiában 2027-től, 10-15 dinárt számolhatnak fel a palackokért és dobozokért. A Környezetvédelmi Minisztérium által tervezett rendszer célja, hogy növelje a visszagyűjtött és újrahasznosított italcsomagolások arányát. Jelena Petljanski, a Körforgásos Csomagolások Szövetségének elnöke, a Business.rs-nek elmondta, a kisebb csomagolások esetében például 10, a nagyobbaknál 15 dinár lehetne a díj. Az üres csomagolásokat az üzletekben lehetne leadni, automatáknál vagy kézi átvétellel. A rendszer működését elsősorban a csomagolásokat forgalomba hozó gyártók finanszíroznák, az egész folyamatot pedig egy külön non-profit szervezet irányítaná. Az állam szabályozóként és felügyelőként venne részt a rendszerben. Magyarországon már működik hasonló rendszer 2024-től.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van. Változó felhőzet mellett sok napsütésben lesz részünk, és hát folytatódik a hőség. A legmelegebb órákban 37-38 fokra számíthatunk.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Itt a Pannon Rádió.

0: 11 óra 15 perc, és már is tombol a hőség. Illetve van egy közérdekű információ, a Jávna Skladistánál Szép Magyarul, azaz a közraktárnál Szabadkán, ott állnak a rendőrök. Hogyha van bármi infotok, akkor írjátok meg nekem, és akkor most nézzünk is egy érdekességet. Remélem, hogy szeretitek a sorozatokat. Ha igen, akkor egy magyar pszichológus ajánlása alapján érdemes lehet ezekhez nyúlni, amiket most mondok. Ezek a sorozatok olyanok, ahol nem áldozzák fel a szereplő személyiségét a történet oltárán. Az első Patrick Melrose, egy traumákkal és függőséggel küzdő férfi története. A második a Hátrahagyottak. Azt mutatja be, hogyan próbálják feldolgozni az emberek egy megmagyarázhatatlan eltűnés következményeit. Aztán harmadik dobogós a Mr. Robot. Főszereplője egy szociális szorongással és komoly lelki problémákkal küzdő hacker. Majd jön a negyedik, az Éles tárgyak, egy újságíró nő története, aki egy gyilkossági ügy miatt visszatér a szülővárosába, miközben saját múltjával is szembe kell néznie, tök izgalmasnak tűnik, illetve egy olyan sorozat is bekerült, amit én is láttam. Nem tudom, láttátok-e a The Bridge vagy A Híd című sorozatot, szerintem nagyon jó, én ajánlom mindenkinek. Ez egy skandináv krimi sorozat, amelyben egy különös gyilkosság nyomozása mellett a főszereplők személyisége és kapcsolatai is fontos szerepet kapnak, és a főszereplő nő nagyon-nagyon jól játszik, illetve van egy Kakukktojás, a felnőtteknek szóló animációs sorozat, biztosan sokan hallottatok már róla, a BoJack Horseman, amely humorosan, de meglepően mélyen mutatja be a függőséget, a depressziót, az önsorsrontást és a kapcsolatok nehézségeit. Nagyon érdekel, hogy ti milyen sorozatokat szerettek és néztek, írjátok meg nekem.
1: Az autóban vagy bicajon Pannon Rádió a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Versekkel járja a Kárpát-medencét, előadásain pedig igyekszik úgy megszólaltatni a költők sorait, hogy azok ma is igazán közel kerüljenek hozzánk. Tóth Péter Loránd versvándort kapcsolom most. Szia!
1: Szia, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Na mesélj, min dolgozol most épp?
1: Hú, hát nagyon sok mindenen. Éppen tegnap fejeztem be a Radnóti nyomában című könyvet, ugyanis hát most már 7 éve dolgozom a 2019-es Búr Abda útnak a megírásán, és ezt tegnap fejeztem be, úgyhogy most egy ilyen nagy, hát nem is azt mondom, hogy teher, de idő mindenképpen fölszabadult az életembe. Most menni fog lektorhoz a könyv, aztán a tördelőhöz, és akkor ősszel pedig kiadjuk, és bízom benne, hogy délvidékre felétek is majd el tudok lenni egy-egy könyv bemutatóval.
0: Ez mekkora munka volt, és spoiler nélkül, de hogy mi minden olvasható majd benne?
1: Hát tényleg nagyon nagy munka volt, de főleg azért volt nagy munka, mert ugye az elmúlt 7 évben, tehát a Radnóti út óta én Arany János szavaival élve röndös ember lőttem. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy ki kell a röndös emberök Arany szavaival. Röndös emberök, akik mögnősültek. Hát most nem tudom, hogy ez egyébként mennyire igaz, hogy röndös ember lesz az ember. Na, én megnősültem, lett 2 fiam, és ilyen értelemben a családi élet, hát a munkára befektetett időt azt egy kicsit elvette, úgyhogy tényleg ilyen utazások során, buszon, vonaton, meg hajnalok hajnalán, vagy éjszakákban írtam meg ezt a könyvet, de kész lett, és nagyon hálás vagyok Bíró Timinek, aki szerkesztette ezt a könyvet, és a tanácsaival ellátott. Tényleg azt gondolom, hogy egy szép összefoglaló készült magáról az én utamról, de persze természetesen benne én viszem Radnóti Miklósék útját is, hiszen anélkül ez a könyv nem állja meg magát. Lesznek benne fényképek, az a rándok utamról fényképek, illetve Király Hajnalka grafikus művész kértem meg itt Magyarországon, kedves barátomat, hogy a Bóri Notes 10 verséhez készítsen illusztrációkat, és akkor ezen kívül pedig, hogy tényleg, hogy minden Radnóti legyen, a Pannon TV által készített filmnek a QR kódja, illetve a Vajdasági Magyar Művelődés Intézettel közösen készített Élekről élni szeretnék hangjátéknak is benne lesz a QR kódja. Tehát, hogy tényleg egy ilyen mindenféle ilyen komplex összeállítást próbáltunk beletenni ebbe a könyvbe.
0: Ez nagyon izgalmas, és ez majd szeptembertől akár ide Vajdaságba is eljut, ugye?
1: Így van. Így
0: szuper,
1: van,
0: akkor így erre van. Lesz lehetőségünk, hogy majd elmenjünk a könyvbemutatóra, akár is elolvassuk. Na de Radnóti, mi ez a Radnóti szerelem, vagy honnan jött ez neked még annó?
1: Hát a Bórinot ezt ugye előbb emlegettem, én nekem volt egy jó magyar tanárom, a Bőri Szabolcs tanár úr, aki egyébként aztán el is kísért engem az első egy hétben ezen a bizonyos 19-es úton. Ő volt az én magyar tanárom, és hát kitűnő órákat tartott, és nagyon közel tudta hozzánk hozni, nem csak Radnótit, de más költőket is. Na és a lényeg, amikor először találkoztam a Bóri Notesszel, behozta ugye a Bóri Notesznek a másolatát, az életű másolatát, és amikor elmesélte a keletkezésnek a történetét, hogy élte túl a verseket, a halált, hogy élte túl a verseknek a füzete, ez engem arra indított már, de tényleg mai napig emlékszem erre a gyerekkori érzésre ezen a magyar órán, hogy én ezt látni akartam. Tehát, hogy hol írta ezeket a verseket, hol vannak ezek a barakok, lehet-e ezeket még látni? Mi az a zsagubica, ugye mindent, vagy több verset úgy írta le, zsagubica fölött a hegyekben. Én látni akartam ezeket, és megnézni azt, hogy vajon ennyi év elteltével mi lehet ma ezen az úton. És akkor hát ezt ugye ma majdnem 40 éves voltam, tehát 29 szeptemberében adta meg a Jóisten, és tényleg azóta is velem van, mert idén szervezzük a 7. Radnóti emlékmenetet, ahol már voltak vajdasági diákok is korábban, Győr és Abda között. Szeretnénk hosszú távon egy irodalmi zarándokutat létrehozni az utolsó 110 kilométeren, amit ők megtettek Szent Király Szabadja és Abda között. Szóval, hogy tényleg az életem részévé vált a Radnóti, meg ez az egész Hát most nem akarom azt mondani, a kultusz építése, inkább a kultusznak a megerősítése, vagy Radnótinak, meg a verseinek az újra a közösségi tudatba való hozása. Na a lényeg, hogy benne van és kész, nem tudok mit csinálni vele, így alakult.
0: De mit tapasztalsz, mennyire lehet ma a fiatalokat megszólítani versekkel akár?
1: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a technikai kihívásai, internet, meg videós játékok, meg mobiltelefon talán kezd egy kicsit visszafordulni, és nagyobb fókusz kerül újra a valós dolgokra. Ugye most itt az mesterséges intelligencia miatt ez egy új kihívás lesz, én azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciát azt hogyan tudjuk fejleszteni, amire szerintem az egyik legkiválóbb, sőt a művészet és azon belül az irodalom és a versek. Én azt látom, hogy egy-egy ilyen történet, amikor találkozom a diákokkal, akkor a diákoknak 90%-át a mai napig megfogja. Mert hogy ezek emberi történetek.
0: Igen.
1: Tehát én próbálom ezeket az előadásokat úgy összeállítani, akár a Radnótit, akár a József Attilát, Tetőfi Arany, 1950 Szent László, hogy ilyen emberi oldalukról megmutatni. Tehát tényleg azt érezze egy idő után az a diák, vagy az a hallgató, felnőtt is akár, hogy mintha ez az ember ez innen kelt volna közülünk ki, vagy föl is ment volna ki oda a színpadra. Tehát, hogy próbálom az emberi oldalt erősíteni, meg megmutatni, és azt hiszem, hogy ez, mégiscsak emberek vagyunk, és nem gépek, ez a kapcsolódás, ez élő további, tehát most is a továbbiakban is.
0: De jó, ez szuper. Na de aki nem tudja, hogy mi az a vers... Take it easy.

0: Reklám.
1: Hűvös otra vágyik a nyári forróságban. Címgáz, sejt. Most 20%-os kedvezménnyel kínjuk az olasz Bax 12-es invertes klímákat. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látasson el hozzánk Szabkán a Jován Mikit út 56-os számon. Hőg ide, kánikul oda, a címnál a megoldás, ha nem csoda. 621-000.
2: Szerint jogosítványig nem tudod, hol kell hozzá. Indiál a tartalós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatók pedig segítenek, a biztosan ülj a vonögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítő kínárok várnak. Tartautós iskola, ahol a vezethez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400 telefonszámon. 024 479 9400.
3: Társadalmi felhívás. Élni fog a nem, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség közi Szent István napi rendezvényét augusztus 5-én szombaton Szabadkán és Pécsen.
4: Ünnep együtt államalapító királyunkat.
3: Az ünnepi szent dr. Fábri Esztergom Budapest segédpüspök celebre Szabadkán a Szerés Székes Egyházban 17 órától.
4: Apra kilátogatók már 15 órát várja a kézműves kodóvásárassányon, majd 18 órát a szabadkai fúvószenekar koncertje lesz hallható Pagolyvárnál.
3: 19.30-kor kezdődik ökumenikus kenyéráldás, majd a pasztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
4: Egy órától népnapéj.
3: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én van a Pannon Televízió és a Szabadkai Rádió élő közvetítésében.
5: Médiatámogató a Pannon.

0: Híradó.
1: Olyan fővé választják Baka András Magyarországon. Vörös riasztás érvényben a hőség Bácskában és Bádban. Továbbra is több helyen küldenek az erdő és tüzekkel a rendkívüli meleg és szárság miatt Szerdában. Megkezdődött a napraforgó betakarítása a Magyar Kanizsa község. Nem túl jók a hozamok, és lassan indul a vásárlási roha. 3 hét és véget ér a vakáció, kezdődik az új tanév. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Magyarországgyűlés ma államfővé választotta Tisza által Jelöka Andrást, a legfelsőbb bíróság főelnökét. Ekkorában 14-kor kezdődhet az új köztársaság megválasztásra szóló titkos szavazás, az erre pedig várhatóan 5 órakor már ki is hirdetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő teszi esküjét és beszédet mond. Vörös riasztás érvényben a hőség mi Bácska és Bán területén. Az előrejelzések ma a tegnap is melegebb lehet, délután 30 fokot is mérhet. Reggel 7-kor Belgrádban volt legmelegebb, ott már akkor 20 fokot mutattak a mérők, Palicson 7-kor 23 fokot jegyeztek. Számottevő padék ma sem várható. Az illetős hatóságok felhív figyelmet arra, hogy hőség és árasság miatt könnyen alakulhatnak és gyorsan terjednek a tüzek, ezért mindenkitől fokot elővigyázatosságot kérnek. Tartós hőség megviselheti a betegeket, mint a szív- és érrendszeri megbetegedés küzdőket. A gyerekek és idők számára szint különösen megter lehet ez az időszak, de a meleg miatt az egészséges személyeknél jelentkezhet fejfájás, fáradtság, koncentrációs zav. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőséklet és szél több is nehezíti a védekezést. Legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevó közelében fekvő Stolovicségben van, ahol tűz továbbra aktív, és több mint 200 hektárnyi füvet és csony növényzetet égetett le. Nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik, miben igyekeznek megakadni a lángok terjesét a lakott területek és a fenyőerdők felé. A delibláti homopusztán ezzel jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Jelenleg kisebb parázsló gócokat szállnak fel. Az Emmanuel-Tep vagy a Sumák környéki vonalak teljes ellenőrzés alatt állnak. A területeket jelenleg nem fenyegetvetlen veszély, akkor a füst tovább is látható és érezhető. A szakemberek szerint az erdő mélyén a kisebb gócpontok fennmaradása a következő napokban is várható. Ezért a tűzoltók és mentőegységek folyamatosan a helyen maradnak. A hőség nem enged, de továbbra is a legmagasabb szintű tűzoltség indokol. Szerbiában jelenleg 23 évtized tanak számon. Az energetikai helyzetnek nagyon kényes. Az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok panikra, nyilatkozta Rajakovics a Szerbia RTV-nek. A szerbiai energetikusok szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ország képes lesz szélkül is működni. Azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és készletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség, hogy Szerbia a következő évtizedben ne küldjön energiahiánnyal.
2: Nagyon erős infrastruktúra, ahol sok energiát tudunk tárolni, ahonnan természetesen nap, szél és vízenergiát fogunk termelni. Természetesen bevezetnünk néhány technológiát, ilyenek például a hidrogén technológiák. Meglátjuk, hogy a hidrogén lesz-e az, szükség lesz-e atomerőművekre. Én továbbra is azt tenném, ha Szerbia atomerőművekről zárná be az energetikai egyenletét, de ha ezt nem sikerül mennünk, akkor atomerőművekkel fogjuk. Tehát szén nélkül határtalan lehet, a szektornak pedig sok komolyabban is felelős. Teljesebben kell dolgoznia. Talán azt is hangsúlyoznom kell, hogy a szakma és az energikusok szövetsége között béke kell. Úgy vélik, hogy ez az évtized, tehát 2030-31-ig fontosságú lesz a következő 40-50 évben elérhető eredmények szempontjából.
1: Kezdődött a napra betakarítás Kanizsa községen, viszont felállási ár egyre még nincs. A hozam a vártnál szabb, holdanként 800 kilom körül mozog. A tengeri még

0: vágára, de sokan már siló formában lekombájták, míg csöves szemes állapotban csak most indul a berítás. Teljes Ornella és Rúzsa Edina riportja.
1: Csak sárgák a kukacák a határban, az elmúlt 3 hét szárassága és forrósága jól látszik, meg ott a kényszer ér. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható marmés a tengeri esében. A gazdák többsége enti, ami menthet, elkezdték sízni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyről csövesen vagy magvasan szedték volna betakarítani. Sándor Ferenc adorjáni termel.
2: Valamennyit hagytunk itt, hogy nem tudtunk kilózni se annyi, azért annyira nincségünk az összesre. Ez, ami kimaradt, válogattuk a silózáskor a rosszabb parcellákat, hogy azokat vigyük a silózásra. Maradt kint. Ezek most olyan állapotban vannak, hogy látszik rajta, hogy valamekkora cső egy a 10 cent is, 10 cent is.
1: Az pedig, hogy a növény meg és milyen szemet kinevelni, nagy kérdés. Élő is, hogy a követopok időjárása továbbra sem kezd, csak összeszítja a magukat. A szakemberek szont úgy vélik, hogy sok parcellát már most is le lehet kajnozni. Elsősorban csövesen, de hamarosan már szemesen is. Vajda Bernd, Oromi felvás.
3: A morzsolt állapotban való betakarít, szerintem egy 10 napon szintén meg fog kezdni, mert esőt nem tudnak meleget annál, úgyhogy próbáljuk összeszedni az a kicsit, ami termet.
4: Jelen pillanatban mi kukoricának az ára, vagy van-e egyáltalán ára?
3: Érdekes mondok, kukoricára kereslet, kínálat még csak volna, de vevők nem jelkeznek, alacsony a Dunavíz szint, nincs rajta. Hajózás, a kivitel akadozik, 22 ára pillanatban.
1: Míg a kukor várat még maga, addig a napraforgó betakarítása már kezdődött. Itt még a vál is nagyobbat, és kiesés az Oromi felvásárló.
3: A hozamokra nem nagyon tudunk dicsérni, a 800 ló van holdanként. Magas a személytartalma, a nedvesség az még körülbelül is felelő a szabványnak. Viszont nagyon apró szem van benne, ennél fogva nehéz a kombájnra beállítani. Így több szem marad benne, úgyhogy ez probléma lesz a felsárlásnál.
1: A forgó ára egyelőre még nem lett határozva. A gazdák idővel egy vezet előár alapján fogják értékesíteni a tett. A végleges ár meghatására pedig csak letakarítási idő után kerül majd sor.
0: 3 hét és véget ér a vakáció. Kezdetét veszi 2026-27-es tani. Ilyenkor már el kell kezdeni a kiszülődést, és időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás már a szülőkre, ugyanakkor jó hír, az eladók szerint nem voltak a tanszerek. Egyes önkormányzat ingyenes könyvekkel segít a szülőket idén is. Emellett a Nemzeti Tanács igyekszik minden támogatni az iskolakezdőket és szüleket. Merik Anita riportja.
5: Márvában készülnek családok az iskolakezdésre, a tanárboltokban pedig ilyenkor megsokszorozódik a forgalom. A legtöbb szülő igyekszik időben kezdeni a szükséges ellékeket, így legalább nem egy kell kifizetni mind. Dúhorváth Olga, szülő.
6: Persze, amit meg kell fizet, én arra törekszem, hogy azért ne az első hétben essen szét a füzet, vagy amit nem vásárolunk, de nem látok olyan hatalmas nagy érést, hogy változó.
5: A tanszert a családonként más és más kiadást jelentett, főleg ha gyerekek szeretnék követni az aktuális divatot. A népszerű mesgurák, rajzfilmsök és trendi mindek ugyanis a füzeken, tolltartókon és iskolatáskákon megjelennek, ezekért pedig sok szbet is kell fizetni. Király Erika.
7: Én zasztáskát meg tolltartót szeretnék, mert ez a kedvenc. Nem is nekem fontos a tásk, meg a tolltartók kifizette.
5: Néhány iskolában már megkapják a szülők szükséges tanszertáját, máshol azonban érd megvárni az első órákat, amikor a pedagógusok pontosítják, mire szükség az adott tárgyakhoz. Király Noémi, szülő.
8: Gyerekként én iskolatársával együtt olyan 100 eurós szegre számítok. Az iskolak ebből mondhatnám majd, hogy nem a fele. Sajnos. És akkor úgy mit van még a többi. De nem tudom, hogy 100 euróba belefér-e mondjuk a szobacipő, torna, felszerelés, mert ugye ott is külön kell a fehér felső, fekete alsó. Nem nagy összegek ezek, de akkor is ugye bővítik a számlát.
5: A könyvkereskedése kínálat hatalmas, azok pedig széles ellen mozognak. Jó hír azonban, hogy tanszereket szinte a tavalyi áron szedik be a szülők. Nem történt regulás, legalább az eladók szerint. Hevesi Orsolya, egy szabai könyvkereskedője.
9: Nem váltottak az árak, és 460-ig vannak az A4-es formátumú füzetek, a kis füzetek meg 20 dinártól 100-ig mennek az A5-ös formátumok. A tolltartó az, amik meg vannak töltve ceruzákkal, az 600-tól van, 3000 dinár, és amik nincsenek, meg 150-től 1000 dinár kb.

0: hogy mennek az árak, és a teruk pedig mennek 12 dinártól 3 dinárig.
1: Pedig mindezt kolni lehet az iskolatáska, amik ára átlagon 2 és 5 ezer között mozog. Ami viszont az egyik legnagyobb adás minden évben az a tankönyvek és munkafizetek beszerzése, ami tavaly óta nem okoz fejfájást a családnak Szabadka város területén. Az önkormányzat mind a 20 általános iskola szervezet és magyar nyelvű diákjainak is biztosít tankönyveket. Sörös Mára, a Palicsi Mirlevántich általános iskola igazgatója.
2: Az alsósok kapnak új könyveket, szinte teljes részébe teljes csomagot, a felsősöknél pedig előriztük, hogy milyen állapotban maradtak az múlt évben. Először használt tankönyvek, és többnyire nagyon a tanulóink megrizték, úgyhogy olvasókönyvek, tankönyvek használhatóak. Ugye a felsősök majd lesznek régi könyvek, de a munkafüzek azok pedig szintén újak lesznek, ezt a Szabadka város fogja majd biztosítani.
1: Ahogy korábbi években az általános iskola első osztályindulók a Magyar Nemzeti Tanács támására is számítanak, idén tartalmas tanszercsomagot kapnak valóságszerte. A csomagban a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök, holtartó füzek, rajz és írószerek, valamint többek között tudják, és útéri helyet kapott.
3: Napos idő 12 óra 12 perc.
4: Időjárás.
5: Egész nap kitart a hőség 30 fok körüli csúcstékekkel, így érdemes hűvös helyen vagy árnyékban tartózkodni legforróbb órákban.
6: Az időjárás jelentést fogadta a Szabgai Teszterma, intelligens fűrendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg. Teszterma, Strossmayer utca.
4: Reklám.
7: Újdonság a Szakai Medic Poliklinikán. Aranykezelés és prokúgia. Korszerű bőrászati szakrendel Szabadkán. Digitális jegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcstávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívj bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 62 55 15 95. Medic Klinika, Szabadka.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, segít megőrizését. A Naturál konferencián orvosok, szakértők és inspirált előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésre. Legyen sejtnapnak a nemes célja is. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítva keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vitál Naturál konferencia 2026. szeptember 5. Vidó, Palics. Jegyek kaphatók a vinatural.eu oldalon.
9: Box építőanyagáruház és fürdőszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Tartjon meg mindent egy helyen a Bomagnál. Épít, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a Szabata.
10: Bomax.
11: Fáj a foga, hiányos mosolya.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segít. Norden, 3D fogászröntgen, diagnosztika és teljes körű fogászat ellátás. Egyen. Hétköznapokon 8 és 20 között, szombaton pedig 8 és 14 óra várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 24-561-102-es telefonszámon.
12: Mosolyázsolunk. Nord Szabadka. 024-560-112. www.nordend.rs.
13: Napjunk és a közös lágerei szólnak a rádió.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár.

0: mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 12 óra 28 perc, és óriási a hőség. 36 fokot lehet mérni Szabadkán és környékén, úgyhogy remélem, hogy nem tartózkodtok kint. De aki épp úton van, annak híreim vannak, ugyanis Szabadkán rendőrökre lehet számítani a sportcsarnoknál és a pionírnál is. Azt írják az Anna Survivor csoportban, ez egy picit korábbi információ, nem tudom, hogy még ott vannak-e. Valamint 12 óra környékén baleset történt ugyanúgy Szabadkán, Kisbajmoknál, a Fránye Klóza utcában, az Univer közelében azt írják, két jármű ütközött, és a helyszínre már kiérkeztek a rendőrök, emiatt torlódás alakulhat ki. Közlekedjetek tehát óvatosan a nagy melegre való tekintettel is, és most nézzük, mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé azt írják, hogy Bácskiról Ásotthalomra 23 perc a várakozási idő, valamint eléggé rossz, sárga, Horgos 2, Röszke 2, 49 percet ír, a többinél nincs. Ja, de Horgos 1-nél és Röszke 1-nél pedig 42 percet írnak, ez is sárga. És akkor nézzük is, mi a helyzet visszafelé, tehát Magyarországról Szerbiába. Ott nem írnak nagyobb várakozási időt, egyelőre ott még nincs info, tehát kevesebb, mint 15 percet kell várni. Ha van friss infótok, akkor írjátok meg nekünk.
1: Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Több mint egy tánccsoport, közösség, mozgás és rengeteg energia. A Királyhalmi Rhythmical Dance Club vezetőjével és koreográfusával, Varga Zsuzsannával beszélgetünk a táncról, a közösségről, a klub terveiről, és kicsit őt is jobban megismerjük. Szia, köszöntelek!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Ha valaki még sosem hallott a Rhythmical Dance Clubról, hogyan mutatnád be neki? Mitől különleges ez a közösség?
1: Hát már sokszor voltam a Pannon Rádió vendége, biztosan egyre többen hallottak rólunk, illetve magáról a Rhythmical Dance Clubról. Hogyha röviden mégis be kellene mutatkozni, akkor talán annyit mondanék, hogy ez egy táncos közösség, ahol különböző korosztályokban zajlik a modern tánc, vagyis pontosabban a hip-hopnak az oktatása. Ez egy hobbi, fellépésekre, versenyekre járunk, barátkozunk, jól érezzük magunkat. Szóval röviden talán ennyi lenne. Jelenleg 3 településen dolgozunk a gyerekekkel, Királyhalmon, Palicson és Szabadkán, illetve bevonzuk a környező településekről táncolni szeretőket is. Az idei évadot pedig közel 50 táncos gyerekkel zártuk.
0: Te szinte a mély vízbe kerültél, amikor elkezdtél ugye táncot oktatni. Mi adott erőt ahhoz, hogy azt mondd, ezt hosszú távon is szeretném csinálni?
1: Hihetetlen intenzitással szippantott be a táncvilága, az elején egy pillanatra sem gondoltam erre, hogy mi ad erőt, igazából sodródtam az árral. A nehézségek, illetve a környezet viszonyulása a modern tánchoz, ezek csak később jelentek meg, de mindig sikerült ezzel megküzdeni, sőt, az évek alatt már rutinossá váltam ebben, hogy hogyan kell ignorálni a negativitást, hogy úgy mondjam, ki kell zárni a rossz véleményeket, az alaptalan dumákat, és mindig a munkára, a gyerekekre kell koncentrálni, mindenkinek megfelelni nem lehet, de azért igyekszem minden helyzetből a legjobbat kihozni.
0: Mitől lesz valakiből igazán jó táncos? Szerinted a tehetségtől, vagy inkább a kitartástól?
1: Hogy a tehetség vagy a kitartás fontosabb-e, én azt gondolom, hogy mind a kettő egy nagyon-nagyon fontos tényező. Egy kevésbé úgymond tehetséges fiatalból is a kitartása által lehet egy erős és jó táncos. Most ne arról beszéljünk, hogy ki tud ugye profi lenni, tehát nekünk nem is az a célunk itt a Rhythmical Dance Clubban, hogy profikat neveljünk ki, de hogyha olyan nagyon-nagyon tehetséges táncosokra bukkanunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó ugródeszka, ahonnan később ugye tovább tudnak majd lépni, amikor már ez nekik úgymond kevés, vagy még többet szeretnének. Mind a kettő nagyon fontos, de a kitartást talán egy kicsit jobban kiemelném, mert én azt gondolom, hogy ha valaki igazán akarja, akkor csapatszinten egy nagyon szép eredményt el tud bárki érni.
0: Ez a sok év alatt rengeteg gyerek megfordult nálatok. Mit visznek magukkal azok is, akik később már mondjuk nem táncolnak?
1: Hát igen, minden gyerek életében, vagy felnőtt életében eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy hát most már be kell fejeznem a táncot, abba kell hagyni ilyen-olyan okok miatt, úgymond. Ez egy nagy választóvonal szokott lenni például az általános iskola befejezése, illetve utána a középiskola befejezése, tehát aki mondjuk általános iskola után nem hagyja abba, mert tényleg annyira szeret táncolni, akkor az még a középiskolát is végig szokta járni, és akkor utána, amikor már egyetemi oktatásban vesznek részt, nagyon sokan külföldre mennek tanulni, akkor már itt vége szakad ennek, és egyre kevesebben tudnak járni, tehát nagyon-nagyon mániákusnak kell lenni ahhoz, hogy még felnőtt korukban is járjanak, tehát az időt is jól kell természetesen beosztani, de én mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon sok emléket és szép pillanatot magukkal tudnak vinni azok, akik egyszer úgy gondolják, ugye, hogy abba hagyják a táncot, sok év után, most ugye beszéljünk erről, hogy sok évig jártak, és nem mellesleg az élmények mellett a barátságokat, amik ugye születtek akár egy versenyen, egy fellépés, egy utazás által, vagy akár csak a táncpróbákon.
0: A hip-hop lett ugye a klub meghatározó stílusa. Miért pont ez áll hozzád ennyire közel?
1: Hogy miért épp a hip-hopot választottam, ez egy nagyon érdekes választás volt, mert én többfajta műfajt is szeretek a táncon belül. Ugye, amikor ebbe belecsöppentem, akkor még nem ismertem ezeket a műfajokat, stílusokat, hogy úgy mondjam, és több mindent is próbáltam. Tehát tánctáborban, ahol voltam, ott sikerült megismerkednem több fajta táncstílussal, és ott találkoztam a hip-hoppal, és valójában magával ragadott rögtön, tehát tetszett ez a szabad stílus, ez a szabad mozgás, ez a lazaság, ami van benne, a zenék. Úgyhogy emiatt is döntöttem úgy, hogy a hip-hop lesz a mi fő védjegyünk.
0: Mi az a pillanat egy fellépésen vagy versenyen akár, amitől még ma is úgy érzed, hogy kiráz a hideg?
1: Ez nagyon érdekes kérdés. Általában ugyanazokat a kérdéseket szokták föltenni szinte minden interjú alkalmával, de ezt például még nem kérdezte soha senki. Mindig idegesebb vagyok szerintem a gyerekeknél, mikor ők táncolnak, tehát szerintem én vagyok az, aki jobban izgul, amikor ők színpadra kerülnek, hogy hogy sikerül az, amit együtt megalkottunk. Hát valójában, amikor egy előadást sikerül nekik úgy lehozni, hogy átjöjjönnek az érzelmek, és átjöjjön mindaz, ami abban van, na attól azért ki tudja rázni az embert a hideg. Tehát voltak olyan csapataim, és most is vannak, akiket, hogyha látok egy jól sikerült produkció után, akkor azért szoktam mondani, hogy na ez igen, ezt jól oda tettétek. Vagy volt régen olyan párosom, akik amikor együtt táncoltak, hát nem, hogy a szemem könyvbe borult, de tényleg libabőr voltam attól, amit előadtak és a színpadra vittek, mert ahogy ők azt megélték, azt szinte kisugározták a közönségre. Úgyhogy szerintem ezek azok a pillanatok, tehát egy olyan előadásmódot, hogyha sikerül összehozni. Nem kell, hogy tökéletes legyen az a koreográfia, de hogyha elő tudják úgy adni, hogy abból kiáramoljon az ő energiájuk, akkor attól azért fel tud állni az ember szőre, úgymond.
0: Jövőbeli tervek vannak? Tagtoborzás lesz?
1: Természetesen fogunk tagokat toborozni. Még egyelőre a gondolatban vannak, hogy most mit, hogy kellene, milyen korosztályokat, hol, itt-ott kis átalakításokat is kell csinálni. Vannak csapatok, ahol most kicsit kevesebben vannak, ott kisebb összevonásokra is sor kerül, de viszont nagyon sok igény volt arra így hallomásból, hogy ugye piciket indítani, úgyhogy ezt már biztosan mondhatom, hogy a királyhalmi tagozatnak lesz egy pici csoportja, ahova 4 éves kortól lehet majd jelentkezni, 4-5-6 éveseket várjuk, talán esetleg még 7 éveseket abba a csoportba, illetve Palicson is fogunk toborozni. A szabadkai csoport pedig idén alakult, tehát ott még egyelőre nagyon kevesen vannak, úgyhogy hozzájuk is mindenképp várjuk majd a jelentkezőket, tehát ott is az alsós korosztály az érintett, jelenleg 6 elsős kis táncos van, fiúk és lányok egyforma arányban, úgyhogy oda várjuk majd még szintén az elsős, másodikos, esetleg harmadikos táncolni vágyókat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad egy kicsit nekünk a táncklubot, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további kellemes napot kívánok. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Magyar Országgyűlés ma államfővé választhatja Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Legkorábban 14 órakor megkezdődhet az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás, az eredmény pedig várhatóan már 15 órakor kihirdethetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Ma reggel 6 órától 12 órás vízkorlátozások kezdődtek Gornyi Milanovacon. Az első fogyasztói csoport reggel 6-tól este 6 óráig, a második csoport pedig ma 18 órától másnap reggel 6 óráig marad víz nélkül. Az önkormányzati közigazgatás bejelentése szerint ott, ahol korlátozásokat vezetnek be, mobil és álló tartálykocsikat is biztosítanak, hogy a helyiek ne maradjanak ivóvíz nélkül. Az önkormányzat korábban a kedvezőt hidrometeorológiai viszonyok és elmondásuk szerint az észszerűtlen vízfogyasztás miatt adott ki rendeletet a vízkorlátozások bevezetéséről. Vízkorlátozásokat vezettek be Csácsakon is. A városi közigazgatás közlése szerint tilos a vízvezetékből származó vizet parkok, kertek, veteményesek, mezőgazdasági növények és ültetvények öntözésére, valamint utcák és járművek mosására használni. Augusztus 11-től 15-éig tart az Ajtótól Ajtóig akció, melynek célja, hogy az egyetemisták a polgárok tudtára adják, hogy van, aki meghallgatja őket. A blokkádokat szervező fiatalokkal Szerbia több településén is lesz lehetőség találkozni. A program ma indul a belgrádi Cerakon 19.30 és 21 óra között. Az egyetemisták a következő napokban a többi között Belgrád más részein, valamint csütörtökön is pénteken, Újvidéken is várják az érdeklődőket. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia tegnapi megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A háromnapos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket mintegy 25 itteni és külföldi előadó várja. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg 25. alkalommal az Interetno Fesztivált Szabadkán. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. A programban bolíviai, indonéziai, chilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek is bemutatkoznak. A jubileumi fesztivál programjában több újdonság is szerepel. A szabadkai főtéren koncertek, táncpanorámák és gyermekprogramok várják a látogatókat, míg augusztus 24-én a Népkörben összművészeti programmal zárul a rendezvény. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az Interetno továbbra is ingyenesen látogatók. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. A fesztivál finanszírozását ugyanis megnehezíti, hogy például a magyarországi támogatás folyósítása még nem történt meg. A látogatók e-bankingos QR kódon keresztül, illetve fesztiválos ajándéktárgyak vásárlásával is támogathatják a rendezvényt. A szervezők szerint a 25 éves Interetno továbbra is ugyanazt a célt szolgálja, a világ különböző kultúráit elhozni Szabadkára, és találkozási lehetőséget teremteni a különböző népek hagyományai között. Színes programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnepségen. A rendezvény már szombat délután elkezdődik egy kiállítással a helyi képtárban. Másnap folytatódik a program, délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel. Az esti órákban lesz a kenyér ünnepélyes megszegése, a kenyérosztás és a polgármester beszéde. Az ünnepségen fellép a magyarországi Király Linda és Dánielfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzi játékkal zárul.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 37,5 fok van. Holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk. A csúcshőmérséklet a mai 37-38 fok után csupán 31 fok körül alakul majd.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Hallgass napjaink slágereit,
8: és légy tájékozott.
7: Ez a Pannon Rádió.

0: 24 553 910.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 91.5. A jó választás.

0: Nyáron valahogy könnyebb ismerkedni. Hosszabbak az esték, több a program, és talán mi magunk is nyitottabbak vagyunk. De vajon tényleg változik a randizás, és mit árul el rólunk mindaz pszichológiai szempontból? Pap Ágota a pszichológussal beszélgetünk a nyári flörtökről és az idei randi trendekről. Szia, köszöntelek!
1: Szervusztok, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Igaz az az állítás, miszerint nyáron bátrabbak és felszabadultabbak lehetünk az ismerkedésben?
1: Valamilyen szempontból nyilván, ugye egy specifikus élethelyzet maga a nyár, és nem csak azért, mert hosszabbak a nappalok, és egy kicsit ilyen lazábbak és talán a programjaink, de úgy alapvetően van ennek egy ilyen hangulata, amiben több a kapcsolódási lehetőség, akár kinn a szabadban, a kávéházakban, a teraszokban, vagy úgy alapvetően nagyobb a nyüzsgés mondjuk a köztereken is, tehát ilyen szempontból mondjuk ezek a szociális kapcsolódások jobban itt lehetnek, illetve úgy talán gyakrabban is járunk olyan helyekre, helyszínekre ilyenkor, ami akár a szórakozás egyik formája, és fesztiválok, koncertek, mi egymás.
0: És sokan azt gondolják, hogy szégyen randizni vagy ismerkedni. Hát mit lehet erre mondani?
1: Én nem gondolom, hogy alapvetően a randizáshoz vagy az ismerkedéshez kapcsolódik a szégyen, vagy nem teljesen a szégyen, sokkal inkább egyfajta aggodalom, egy talán még egészségesnek mondható szorongás, amiben ugye ugyanannyira benne van a kudarc, mint a siker lehetősége is, vagy talán a járatlanságunk, a gyakorlatlanságunk tud még ebben elbizonytalanítani bennünket, illetve hogy itt vannak nyilván generációs különbségek, és hogy talán ezzel kapcsolatosan is vannak sztereotípiák, hogy bizonyos korosztályok már másképp randíznak, vagy másképp kapcsolódnak egymáshoz, de hogy talán túl van ez egy kicsit gondolva, úgyhogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül a szégyen, hanem inkább egyfajta izgatottság, vagy egyfajta talán természetes idegesség az, ami leginkább ilyenkor megjelenhet bennünk.
0: És ez természetes, amikor nekem is ez a tapasztalatom, hogy amikor randíztam, akkor picit máshogy viselkedtem, hogy máshogy viselkedünk, és nyilván szorongunk, tehát hogyan lehet ezt leküzdeni egyáltalán?
1: Igen, másképp viselkedünk, mert ugye van egy ilyen, hát egy ilyen szociális helyzetünk, amiben nyilván a legjobb énünket szeretnénk mutatni, amiben benne van az a természet ellenesség, hogy nem teljesen csak önmagamat adom, hanem egy olyan formámat, ami számomra, vagy szerintem a legelfogadhatóbb, vagy a legközkedveltebb, populárisabb lehet a másik ember számára. Úgyhogy van ebben egy kicsit egy ilyen túlkompenzálás, ettől tud ez ilyen kevésbé természetes lenni, illetve hát nyilván az a vágy, hogy szeretnék a másiknak tetszeni, vagy szeretném, hogyha nem akár a korábban halottakkal kapcsolatosan másképp gondolkodna rólam, tehát nagyon sok üzenet lehet ebben a fajta izgatottságban.
0: De te mit ajánlasz? Viselkedjünk inkább úgy, mint ahogy egyébként is viselkednénk, hogy utána úgymond ne bújjon ki a szög a zsákból?
1: Nagyon nehéz ezt ugye korosztályilag is egyértelműen megválaszolni, mert egy kamasznak az identitása egy formálódó képlékeny dolog. Még számára, hogy mi a természetes, ez egy nagyon nehezen megfogható dolog. Ha már egy érett személyiségről beszélünk, akkor igen, valóban azt látjuk, hogy van egy új trend, ha mondhatjuk így, mert hogy így is megfogalmazódik a szakmában, hogy annyira bizonytalanná vált a működés alapvetően a világban, és most arra gondolok, hogy biztonságvesztés van. A kapcsolódásokban nagyon sok a digitális térben történik, nagyon kevés a közvetlen kapcsolódás, nagyon kevés mintánk van most már erre, és emiatt nyilván a legnagyobb biztonságot azt tudja adni, hogyha én hát hiteles vagyok, vagy úgy igazán őszintén önmagamat adom, és ebben ugyanaz az elvárás is benne van, hogy talán a másik is ugyanazt fogja tenni. Ugye ez akkor működhetne jól. Úgyhogy ebben a formában igen, vannak ilyen jellegű új trendek vagy hullámok, ez a fajta őszintesség, ami most itt dívik, és azt gondolom, hogy ez egy jó út lehet, de ezzel is jól kell tudni bánni, hiszen ebben nyilván ott van egyúttal a sebezhetőség is, vagy a sokkal inkább kiteszem az asztalra önmagam, és akkor most aztán tényleg ez vagyok én, itt kezd a másik ezzel. Tehát ez egy csomó dilemmát meg is nyit.
0: És a fiataloknál mik a jelenlegi randizási trendek most így nyáron? Ugye vannak ezek a randi appok, szerintem nagyon sokan használják őket. Ez aggodalomra adhat okot, vagy sem, vagy jó ezt használni?
1: Én nem gondolom, hogy ezen annyira aggódnunk kellene, és nem is csak a fiatalokhoz kötném már. Talán, amiről korábban beszéltünk, ugye, hogy működik-e a kémia, ez a klasszikus kifejezés, ez olyan szempontból meghatározó, mert a kémia alatt nem csak a hormonháztartásomat és az elinduló, nem tudom én, különböző hormonoknak a termelését értem abban a pillanatban, hanem azt is értem, hogy ez egy pszichológiai, egy szociális, egy biológiai jelenlét abban a helyzetben, és én együttesen küldök bizonyos jeleket, illetve érzékelek bizonyos jeleket a másik embertől, és ennek az igénye, hogy ennek a másik embernek a figyelmét felkeltsem, illetve hogy valami érdekeset értek a másikban, valami, ami számomra vonzó, vagy idegen, vagy szokatlan, de valamiért a figyelmemet előhívja. Tehát, hogy ennek a lehetősége nyilván a valós világban, az appokon kívüli világban sokkal valószínűbb. Én inkább azokat a visszajelzéseket kapom, hogy az a legjobb módszer, hogy így mondjam, ha valahonnan már ismerjük egymást, találkoztunk valahol, és utána ez átkerülhet a digitális térbe. Az a megoldás, hogy a digitális térben történik az első egymásra találás, hogy ezek a meccsek, ezek az illeszkedések, ez is, erről is sokat beszéltünk már, hogy ennek is van egy pszichológiája, hogy mit kezdek én ezzel, kiválaszt, mennyire más a nemek közti létszám ezeken az appokon, tehát hogy sokkal több a nő, sokkal több a férfi, aki társat keres. Szóval, hogy nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog, nem gondolom, hogy ördögtől való, azt gondolom, hogy ezzel is lehet jó élményeket szerezni, lehet ezzel is egyfajta én megerősítést, és valahol viszont arra is fel kell készíteni magunkat, hogyha ha nem úgy alakul, vagy nem meccselünk, vagy nem kapunk visszajelzéseket, ez nem azt jelenti, hogy mi a világ lúzerei vagyunk, hanem az azt jelenti, hogy valamiért az algoritmus, vagy az app, vagy valami miatt, ez nem úgy történik, de hogy talán káros lenne túlságosan végletes következtetéseket levonni a saját működésünkkel kapcsolatosan erre.
0: Sőt, én azt gondolom, hogy ha mondjuk úgymond online térbe ismerkedünk meg, akkor talán egyszerűbb kiszűrni, hogy jó, mert akkor mi nem vagyunk egymásnak valók, megyünk tovább, és senkinek nem sírul úgymond se a szabad ideje, vagy nem találkoztunk még, és akkor nincs akkora nagy kár.
1: Benne lehet, de mondjuk sokkal gyakoribb, ugye, amiről szintén már nagyon sokat beszéltünk, és ez nem egy új fogalma, ghostingolás ilyenkor, hogy egyszer csak eltűnik a másik.
0: Igen.
1: Ez a valóságban is, tehát a való életben és a személyközi kapcsolódásban is megtörténhet. Ugye ennek a fájdalma az, hogy magyarázat nélkül tűnik el a másik, ezért nem tudom értelmezni a helyzetet, és csak emotív forrásokból tudom megoldani. Tehát keresetek én ezekre a válaszokat, de ez ugye mind a rációnak a nem feltétlenül valós választait adja, és maga az érzelmi feldolgozás leválik kizárólagos csatornává, és ezért történik azt, hogy mintha még jobban sérülnénk, mintha még jobban érintődtünk volna, és nem feltétlenül azért, mert esetleg a másik ember jelentősebb volt, mint valaki, aki normálisan vetett véget egy kapcsolódásnak.
0: Igen, és ebben a kifejezések szótárában úgymond van még ez a breadcrumbing, ez mit jelent pontosan?
1: Igen, ez a kenyérmózsa szúrás, ugye, amikor ilyen aprók és mózsákat szúrunk a másiknak, akár önmagunkról, akár a figyelemfelkeltésről, de hogy valahol nem tud tovább adni ez az egész, tehát mindig ilyen kevéssel etetgetjük csak a másikat, és nem megfelelően tápláljuk az ő lelkét, és nem tudom én személyiségét. Illetve hát van ugye, ami még ennek az ellentetje, vagy hát nem teljesen az ellenpólus, de mondjuk ezen a skálán ugye elhelyezett ez a love bombing, aminek sokkal inkább a narcisztikus személyiséget ezt kötik ezt a kirodalomban, amikor hirtelen nagyon sok erős ingerrel árasztjuk el a másikat, ugye érzésekkel, figyelemmel, nem tudom, gesztusokkal, ajándékokkal, tehát minden szinten. Úgyhogy ezek azt gondolom, hogy nem feltétlenül a normális, és ez az ugye mindig kérdéses, de mondjuk a megfelelő, akkor inkább így használnám kapcsolódási módszerek, hogy ez időszakos-e, vagy pedig egy állandó működésre egy embernek a kapcsolódási formában, ez azért tud nagyon kiábránító lenni. De ugye mi, ha a flörtökről beszélünk, akkor ez nem teljesen ugyanaz, mint hogyha kapcsolatról beszélnénk. Ez
0: pontosan.
1: Teljesen más formája a történetnek, mert egy flörtből nem feltétlenül kell, vagy lesz kapcsolat.
0: Sőt, az ugye sok esetben tud önbizalmat adni, egy jó flört, az azért meg tudja boostolni az önbizalmunkat.
1: Abszolút. Tehát egyrészt már az, hogy figyelmet kapunk, az is egy jó érzés, az, hogy jó hangulatúvá válunk azáltal, hogy valaki érdeklődik, vagy érdekes számunkra, ugye ez visszaverze történhet. Az önbizalom ugye ebben a helyzetben abszolút felerősödhet, ugyanakkor a kommunikációs készségeink is itt megjelenhetnek, akár egy olyan formánkkal is megismerkedhetünk a részünkkel, ami korábban rejtve maradt, vagy mondjuk egy ilyen helyzetben ez megjelenik, és az is lehet, hogy ez a részünk nekünk nagyon tetszik, és aztán még jobban szeretjük magunkat ezáltal. De hogy valahol ezt a fajta egészséges, hát önismereti határt azért jó lenne itt meghúzni, amiben belátjuk, hogy akkor ez most egy flört volt, vagy ez egy ilyen kis, nem tudom, tiszta virág életű kis kommunikációs folyamat volt, vagy nyilván a kimenettől is függ a megnevezés ennek a történetnek, de hogy valahol ebben azért nem úgy működünk még, mint egy kapcsolatban, és noha az őszintesség az lehet egy nagyon fontos eleme a flörtnek is, de nem feltétlenül kell egy flört folyamán a teljes életünket az első randin ugye feltárni, vagy az első ilyen kapcsolódási helyzetben, mert nem is biztos, hogy randinak hívjuk még. Hát egy flört néha szólhat egyetlen egy találkozástól, egy flört szólhat pár kommunikációról, tehát ennek a húszta is nagyon változó, de mindenféleképpen hiányzik belőle az a fajta elköteleződés, amit mondjuk egy kapcsolatban azért elvárunk.
0: És így végezetül mit tanácsolsz annak, aki most még nyáron itt szeretne ismerkedni, de fél mondjuk megtenni az első lépést? Hogyan viselkedjen egy első randin?
1: Talán ez lenne a legjobb, hogyha nem próbálna ezt túlgondolni és túlműködni, tehát hogyha önmagát tudná adni. Nyilván ezt túlzások nélkül, tehát nem kell túlságosan sem megnyílni, sem feltétlenül minden heppünkről és nem tudom, handicapünkről egy teljes listát kimutatni. Valahol egyfajta könnyedség, azt is szeretjük, ugye, ha itt megmutatódik ilyen passzív módon a humor, amiben benne van egy kicsit az, ami különlegességünk, jó értelemben, vagy ami erősségünk. És nem baj az, hogyha mondjuk úgy vagyunk őszinték, hogy nem feltétlenül tárjuk fel azonnal az összes nehézségeinket, vagy gyengeségeinket, ami egyébként minden emberre igaz. Tehát, hogy valahol ebben a tudatban kell ott lenni, hogy a másiknak is biztos van valami baja, de hogy nem ezzel van most dolgunk. Most azzal van dolgunk, hogy azt érezzük meg, hogy a másikkal kapcsolatosan hogy érezzük magunkat, vagy mi az, ami érdekes bennünk, vagy adunk-e neki még esélyt, vagy egyáltalán ez úgy történik-e, ahogy nekünk ez jól esik. Egy kicsit ez a jelenlét, ugye ez a mindful működés, hogy úgy ott legyünk abban a történetben, és ne azon kattogjunk már, hogy akkor mi lesz legközelebb, vagy lesz-e legközelebb, vagy hogy mondom meg neki, ne érjen legközelebb, meg hogy kár is volt ide eljönnöm, mert minden találkozásnak van valami értelme és valami jelentősége, aztán pedig, hogyha tényleg ott tudunk ebben jelen lenni, akkor azt gondolom, hogy itt nagyon sok válasz azonnal megszületik bennünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos tippeket, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Elérkeztünk a presszó végéhez, sajnos. Remélem élveztétek a mai délelőttet is. Pihenjetek sokat, élvezzétek még a nyarat, strandoljatok, aki csak teheti, menjen ki a strandra, a víz mellé, olvassatok, egyetek finomakat, hiszen az apró örömöktől szerintem nincs jobb. Ne feledjétek, hogy holnap hullócsillagraj lesz, ahogy azt már említettem is, csütörtöktől Green Future, Tanya Színház pedig folytatja a turnéját Kelebián 16-án, úgyhogy programokból sincs hiány. Szabó Reginát hallhattátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatta nektek. Holnap pedig Meli vár titeket. Maradjatok velünk, szép napot, sziasztok!
1: Pörgesd fel a napod! Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Tank.
1: Reklám.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán, Apatin, Gombos közötti szakasza a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklett meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik, közölte Vladica Zdravkovics, a Dunai hajózás kapitánya. Szerinte jelentősebb javulás csak ősszel várható, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy decemberben ismét alacsony vízállás alakulhat ki. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány miatt fokozott párolgás tapasztalható, ezért a szakember a víz és a villamos energia ésszerű felhasználására szólította fel a lakosságot. Továbbra is küzdenek a tűzzel a Krájevo melletti Stolovi hegységben, ahol eddig több mint 200 hektár terület égett le. A tűzoltók és a mentőegységek mellett helikopterek is részt vesznek az oltásban, különösen a nehezen megközelíthető területeken. A terepet meredek szakaszok, erős szél és magas hőmérséklet nehezíti. A Deliblati homokpuszta környékén viszont stabillá vált a helyzet. A lakott területeket védő tűzvédelmi vonalak ellenőrzés alatt vannak. Az erdő mélyén azonban továbbra is kisebb gúcok izzanak, ami a szakemberek szerint a következő napokban is jellemző lesz. A területen folyamatosan tűzoltók és mentőegységek járőröznek. A szakemberek szerint jelenleg 23 nyílt területen keletkezett tűz aktív Szerbiában, de egyik helyszínen sincs veszélyben a lakosság. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg az idei Interetno Fesztivált Szabadkán. A Népkör nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. A programban bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek is bemutatkoznak. A szabadkai főtéren koncertek, táncpanorámák és gyermekprogramok várják a látogatókat, míg augusztus 24-én a Népkörben összművészeti programmal zárul a rendezvény. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az internetnó továbbra is ingyenesen látogatható, a szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. Színes programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnepségen. Szombaton kiállítással kezdenek a helyi képtárban, másnap délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel folytatódik a program. Az esti órákban lesz a kenyérszegés és osztás, valamint a polgármester beszéde. Utána fellép a magyarországi Király Linda és Dánielfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal zárul. Mától ingyenes panorámás városnéző autóbusszal fedezhetik fel a turisták és a helyiek Nis nevezetességeit. A nyitott tetejű busz egy órás útvonalon közlekedik szeptember 11-éig, és egyebek mellett a Koponyatornyot, valamint a Mediana régészeti lelőhelyet is érinti. Hétvégén a busz ezeknél a helyszíneknél is megáll, így az utasok a panorámás városnézésre szóló jeggyel ingyenesen megtekinthetik a nevezetességeket. Az ingyenes jegyek a Nisi turisztikai szervezetnél vehetők át. A városnézés szerb és angol nyelvű hangos idegenvezetéssel zajlik.
0: Időjárás.
8: Szabadkán most 36 fok van, holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk. A csúcshőmérséklet csupán 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
14: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel. Hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely...

0: egyszer.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.
6: A kötelékek többé nem fontosak nekünk. Egy ideje már egymásról is elfeledkezünk. Az egész rég nem emlékszünk.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán-Apatin-Gombos közötti szakasz a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklett meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik. Jelentősebb javulás csak ősszel várható. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevú közelében fekvő Stolovi hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektár füvet és alacsony növényzetet égetett le. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik. A Deliblati homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Szerbiában jelenleg 23 aktív tüzet tartanak számon. A Szerbia útjai közvállalat fokozott óvatosságra inti a közlekedőket az extrém hőség miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy az autósok lehetőleg a reggeli hűvösebb órákban induljanak útnak, kipihenten vezessenek és 2 óránként tartsanak szünetet. Fontos a rendszeres folyadékbevitel is, különösen a mostani nagy melegben. A Szerbia útjai arra is figyelmeztet, hogy az útfelújítások környékén fokozott figyelemre, illetve megfelelő követési távolságra van szükség. 6 embert is meglophatott egy férfi Szabadkán. Az itteni rendőrség 6 lopási ügyet derített fel, és őrizetbe vett egy 52 éves Novi Pazari férfit, akit a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak. A gyanú szerint a férfi a szabadkai belvárosban és az Úcska piacon idősebb embereket szólított meg, régi ismerősüknek adta ki magát, majd figyelmetlenségüket kihasználva pénztárcájukból készpénzt lopott. A gyanúsított ellen most eljárás indul a 6 eset kapcsán. Közben viszont kiderült, hogy már korábban is kapott szabadságvesztést, amit eddig nem töltött le, ezért jelenleg a korábban kiszabott büntetését kezdi meg letölteni Novi Pazarban. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg az idei Interetnu Fesztivált Szabadkán. A Népkör nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. Bolíviai, indonéziai, chilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az Interetnu továbbra is ingyenesen látogatható. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek. Különleges égi jelenségek várhatók augusztus 12-én. Európa egyes részeiről teljes, Magyarországról pedig részleges napfogyatkozás lesz látható. A jelenség Magyarországról napnyugta környékén figyelhető meg, Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. Teljes napfogyatkozás Európában legutóbb 1999-ben volt látható, most pedig egyebek mellett Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg. Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perseidák meteorraj aktivitása is, így éjfél után különösen sok hullócsillagban gyönyörködhetünk.
0: Időjárás.
6: -35 fok van jelenleg Szabadkán, holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz?
8: Oh, yeah!
7: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: Nóta! No,

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Baka Andrást választotta meg Magyarország köztársasági elnökének az országgyűlés, az államfő már le is tette az esküt. Vörös riasztás van érvényben a hűség miatt Bácskában és Bánátban. Továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel a rendkívüli meleg és szárazság miatt Szerbiában. Gornyi Milanovacon 12 órás vízkorlátozások kezdődtek. Augusztus 20-ától 24-ig tart az idei jubileumi 25. Interetno Fesztivál Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megválasztották köztársasági elnöknek Baka Andrást. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal támogatta a legfelső bíróság korábbi elnökének megválasztását. Baka András a szavazást követően letette az államfői esküt a Magyarországházban. A Tisza jelöltje egyedül indult a tisztségért, miután a Fidesz nem vett részt a választáson, a Mi Hazánk pedig nem tudott önállóan jelöltet állítani. Baka András korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, majd a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Mandátumát 2012-ben idő előtt szüntették meg. Az új magyar köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. 38 fokot mértek Vajdaság több városában 14 órakor. Zomborban, Újvidéken, Nagykikindán és Palicson is, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Belgrádban és Nagybecskereken 37 fokos volt a hőmérséklet. Hőség szempontjából Szerbia legelviselhetőbb helye ma Kopaonik volt, ahol csupán 22 fokot mutatott a hőmérő kora délután. Holnap egyébként már valamelyest enyhül a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható Szabadka környékén. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán-Apatin-Gombos közötti szakasza a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklet meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik. Jelentősebb javulás csak ősszel várható. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektár füvet és alacsony növényzetet égetett le. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik. A Deliblati homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Szerbiában most 23 aktív tüzet tartanak számon. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes. Az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta Nikola Rajaković a szerbiai RTV-nek. A Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
0: Nagyon erős infrastruktúra, ahol sok energiát tudunk tárolni, ahonnan természetesen nap, szél és vízenergiát fogunk termelni. Természetesen be kell vezetnünk néhány új technológiát, ilyenek például a hidrogén technológiák. Meglátjuk, hogy a hidrogén lesz-e az, vagy szükség lesz-e atomerőművekre. Én továbbra is azt szeretném, ha Szerbia atomerőművek nélkül zárná be ezt az energetikai egyenletét, de ha ezt nem sikerül megtennünk, akkor atomerőművekkel fogjuk. Tehát szén nélkül határozottan lehet, a szektornak pedig sokkal komolyabban és felelősségteljesebben kell dolgoznia. Talán azt is hangsúlyoznom kell, hogy a szakma és az energetikusok szövetsége között béke kell legyen. Úgy véljük, hogy ez az évtized, tehát 2030-31-ig kulcsfontosságú lesz a következő 45-50 évben elérhető eredmények szempontjából.
8: Ma reggel 6 órától 12 órás vízkorlátozások kezdődtek Gornji Milanovacon. Az első fogyasztói csoport reggel 6-tól este 6 óráig. A második csoport pedig ma 18 órától másnap reggel 6 óráig marad víz nélkül. Az önkormányzati közigazgatás bejelentése szerint ott, ahol korlátozásokat vezetnek be, mobil és álló tartálykocsikat is biztosítanak, hogy a helyiek ne maradjanak ivóvíz nélkül. Az önkormányzat korábban a kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyok és elmondásuk szerint az észszerűtlen vízfogyasztás miatt adott ki rendeletet a vízkorlátozások bevezetéséről. Nem csak Gornji Milanovacon, Csácsakon is vízkorlátozásokat vezettek be. Tilos a vízvezetékből származó vizet parkok, kertek, veteményesek, mezőgazdasági növények és ültetvények öntözésére, valamint utcák és járművek mosására használni. Jubileumi 25. alkalommal szervezi meg az Interetno Fesztivált a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ és hozzá el a világot Szabadkára. Az ötnapos fesztivál idén is rendkívül színes és izgalmas programmal várja a látogatókat augusztus 20-ától 24-éig. A programban bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. Rózsa Krisztina összeállítása.
9: Augusztus 20-án csütörtökön a Cimbali Band koncertjével, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház közös táncszínházi előadásával kezdődik a fesztivál. 21-én Bolívia, Indonézia, Chile, Törökország, Magyarország és Szerbia táncegyüttesei mutatkoznak be a főtéren, valamint a Fitos Dezső társulat is fellép. 22-én szombaton Táncpanoráma várja az érdeklődőket, 23-án pedig Kubinyi Júlia és a Dűvő Zenekar koncertjét tartják meg. A fesztivál augusztus 24-én vasárnap a Népkörben zárul filmvetítéssel, beszélgetéssel és további családi programokkal. Bodrogi Hajnalka, a Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezető igazgatója.
10: 23-án egy nagyon különleges eseményre várjuk a közönséget. Ugye nem utolsó sorban egy jó kis koncerttel indítjuk a kora esti órákban, Kubinyi Júlia és Dűvő Zenekar ad majd koncertet, na de ezt követően egy olyan táncpanorámát álmodtunk színpadra, ami még úgy igazából a vidékünkön nem volt jellemző. Vajdasági gyermektánc együttesek legjobbjai lépnek színpadra, a vendég külföldi tánccsoportokkal közösen egy mese előadást fognak előadni.
9: Negyed százados múltra tekint vissza az Interetno Fesztivál, amely már a Szabadka egyik legismertebb nemzetközi kulturális rendezvényévé vált. A szervezők szerint a fesztivál sikeréhez évről évre több tucatnyi munkatárs és önkéntes járul hozzá. Bodragi Béla, a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke.
11: Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy Szerbiában mindössze két fesztivál van, amely a CIOF, nemzetközi CIOF-nak a tanúsítványával, szertifikátjával rendelkezik. Az egyik a Nisi Fesztivál, a másik pedig az Interetno Fesztivál. Ez is mutatja a rangját fesztiválnak. Valamint az is mutatja a rangját, hogy a szerbiai CIOF-nak is a tagjai vagyunk, valamint a magyarországi CIOF-nak is.
9: Az Interetno továbbra is ingyen látogatható. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. A fesztivál finanszírozását ugyanis megnehezíti, hogy például a magyarországi támogatás folyósítása még nem történt meg. A látogatók e-bankingos QR-kódon keresztül, illetve fesztiválos ajándéktárgyak vásárlásával is támogathatják a rendezvényt. A szervezők szerint a 25 éves Interetno továbbra is ugyanazt a célt szolgálja, a világ különböző kultúráit elhozni Szabadkára, és találkozási lehetőséget teremteni a különböző népek hagyományai között.
8: Különleges égi jelenségek várhatók holnap. Európa egyes részeiről teljes, Szerbiából és Magyarországról pedig részleges napfogyatkozás lesz látható. A jelenség napnyugta környékén figyelhető meg, 19 óra 22 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perszeidák meteor raj aktivitása is, így éjfél után különösen sok hullócsillagban gyönyörködhetünk. Teljes napfogyatkozás Európában legutóbb 1999-ben volt látható, most pedig egyebek mellett Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg. Jovan Aleksić, a belgrádi csillagvizsgáló professzora.
12: 1999-ben ez egy lenyűgöző jelenség volt, éppen azért, mert a mi térségünkből is teljes egészében látható volt. A teljes napfogyatkozás azt jelenti, hogy a hold teljesen eltakarja a napot. Ezt akár be is tudjuk mutatni, hogy valójában mi történik. Itt van a nap, itt van a föld, és itt van egy szép hold. Mindannyian tudjuk, hogy a hold a föld körül kering, tehát a hold így mozog a föld körül. Egy bizonyos pillanatban a hold beáll a föld és a nap közé. Ebben a pillanatban mi, a földről nézve, egyszerűen árnyékba kerülünk.
8: A pontos idő 4 óra 11 perc.
3: Időjárás.
13: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fokot mérhetünk. A ma érkezett hidegfrontnak köszönhetően a nap folytatásában még előfordulhat kisebb eső környékünkön. Holnap pedig a sok napsütés ellenére enyhébb idő várható. A csúcsértékek 31 fok körül alakulnak szerdán.
14: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
18: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
19: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Centric Station, Like Mario című dallal elindult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok! A zenei kérdések, a kívánságdalok 19 óráig érkezhetnek. A jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre és a Facebookon csillagulás.radio. Játszani is fogunk a mai adásban, majd a harmadik órában, a jövő hétvégi Atlantis Gardenbeli Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára nyerhettek majd belépőket. Úgyhogy tartsatok velem, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Mindjárt jön két újdonság, itt lesz Teddy Swims és a legújabb dala Break Up in Reverse, illetve itt lesz a Fast Boy formáció. A dolog, azt kell tudni, hogy tesók Felix Hein és Lucas Hein, tehát akik Németország déli részén nőttek egyébként fel, később pedig Berlinben kezdték közösen építeni zenék karrierjüket. Még Felix inkább a producer, tehát a zenéket készíti, addig Lucas a vokát biztosítja, így nyerő a párosuk. Azt tudni kell egyébként, hogy nem Fastboy néven kezdtek dolgozni, hanem O Brother néven, de akkor még nem voltak nagy sikereik. Aztán jött a Covid, majd utána visszatértek a szülői házba, és a pincében kezdték újraépíteni zenei karrierjüket. Ott akkor már a Covidból kijövve Fastboy néven, és jöttek az első sikerek, azóta pedig számos lágert megírtak már, nem csak saját magunknak, hanem másoknak is. A legújabb dalok pedig a Music Sounds, ez jön mindjárt a Fastboytól, aztán Teddy Swims, majd pedig már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Tartsatok velem a folytatásban, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok. Csillagulásra fel!

Vivo Teddy Swims és legújabb dala szólt a Break Up in Reverse itt a Csillagulásban, ahol is már az első mai kérések teljesülnek. Szép napot mindenkinek, a Pannonia című zenét szeretném kérni. Köszönöm, Ildikó. Nem kell bemutatni, ugyebár Dash Youngfly és Nazaria dala, a Pannonia, mai magyar kedvenc, mindjárt hallgatjuk. Üdv Valen Szigállától egészen pontosan, a Riptide pörögjön a jó munkához. Köszi Valentin Kanizsáról. Valentin, jó munkát kívánok. Itt lett Smile, az a dala, amelyet egyébként az ausztrál énekes Vance Joy vitt sikerre annak idején. Szigálla pedig készített Jack Somival egy igazán jó kis átiratot. Ezt hallgatjuk mindjárt majd ebben a blogban. Szia, Luis Fonzi és Demi Lovától közös dalát kérném a Kívánság műsorban. Ezt már Brigi kérte. Megpróbálom kiejteni a dal címét. Es a mela culpa. Remélem, hogy így kell. Majd mindjárt meghallgatjuk. Elsőként jön a dal. Sziasztok, ha lehet, ha mesélek a Bornak című dalt szeretném. Ezt már Hajnalka kérte, majd a 4S Street. Sőt, még a dal előtt meg is hallgatjuk, hogy a srácok annak idején, amikor kérdeztem őket erről a felvételről, hogyan is vélekednek. Mennyire gondolták, hogy ekkora sikernek örvend majd ez a dalocska. És utána természetesen jön a felvétel is. És még egy üzenet. Hello a

Destination Calabria kérésem, mindenkinek küldöm, aki most is szereti. Kösz szépen! Ezt pedig Ottónak játszom. 2000-es évek nagy-nagy zene, Alex Gaudino, Crystal Waters és a Destination Calabria. Előtte Dash Yankla is, Azaria jön, itt lesz Sigala, Jack Somival, jön a 4 Street, és a srácokat is hallhatjuk, a frontendert, illetve a billentyűst. Kezdésnek pedig itt lesz Luis Fonsi, Demi Lovato és az SML a Kulpa. Továbbiakban pedig 19 óra kérjetek, kívánjatok a szokásos elérhetőségek egyikén a 90-es évektől egészen napjainkig.

0: Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
1: Nagyon meglepődtünk, mi nem abszolút nem számoltunk azzal, hogy pont a Mesélek a bornak lesz az a dal, ami ilyen utat tör magának, viszont a mi dalunk, a mi kis gyerekünk, büszkék vagyunk rá, és mindig is szeretik azt a dalt, sőt, nagyon sokat jelent számunkra, nagy jelentőséggel bír. Elég, szerintem a második nagy lemezünk egyik legszemélyesebb dala, amiben mindig bele tudjuk élni magunkat, mindig át tudjuk érezni azokat az érzéseket, amiket át akartunk adni akkor, amikor íródott a dal.
2: Ugye Erdélyben legalábbis ugye annyira nem vagyunk, hogy mondjam, időközönként átmeneti időszakokra ki szoktunk menni Budapestre, Magyarországra, nem igazán tudjuk, hogy a fiatalság milyen arányba hajlik inkább a nyugati megélhetés irányába. Itt Erdélyben nálunk ez egy ilyen jelenség, ami úgy gondolom, hogy az itteni társadalomra nézve egy probléma, mert hogy előregedés folyamatában van jelenleg Erdély, és megragadtuk ezt a többek között ezt a témát is, mivel rengeteg ismerősünk, akár nekünk is, gyerekkori barátaink vannak, akik tizenakárhány éve nem láttuk őket, mert kint dolgoznak külföldön, vagy csak ilyen futólag ünnepek előtt. Úgyhogy erről még úgy gondoltuk, hogy nem igazán írt senki konkrétan, és el is jutott ezekhez az emberekhez, nagyon gyorsan ez az üzenet. Meg hát az itthoni hovatartozásunk evel párhuzamosan próbáltuk azt is érzékeltetni, hogy ha bár támogatjuk őket messziről, azért mi próbálunk hűek maradni a hazánkhoz, és próbálunk itt gyarapítani olyan értékeket, meg kincseket, ami az utókornak fennmarad. Úgyhogy ha valaki mondjuk Magyarországon dolgozik a barátaink között, akkor most a rádión keresztül üzenünk, hogy minél hamarabb gyertek haza. Eljutott ahhoz a réteghez is, aki eddig csak kóstolgatta a zenekart. Beszélek itt a középrétegből, a 40-50-es korosztályról. Ez eléggé látszik a hozzászólásokon is a videóklip alatt. És azt látom, hogy mindenki megkapta saját magát. Saját önmagát érte felfedezni a dalban.
3: Mesélek

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Erős csajsz.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Lengyel Johannát hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél nekünk, Egyenes az út.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Rausch Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellenetenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múlt, már megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába multibál, fenyeget a hang, kezdet szólítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámolsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként.

0: Nagyjából minden évben van valaki producer, aki nagyot durran, nagyot dobbant abban az évben. Talán ebben az évben ő Hugel, aki a legújabb albumával bizony nagyon oda tette, feltette a lécet, és ez a felvétel pedig David Guettával közös, illetve French Montanával, a Shine volt a mai kedvencek közül, és mind a mellett Moving to the Sun, az pedig még nagyobbat fut világszerte. Na de, itt a Csillagkulás második órájában újabb kívánság dolog teljesülnek. Kedves Csillagkulás, Magditól szeretném a Rúzs című dalát. Mariannak ért, ez egyébként Magdinak Rózsa Magdi legújabb dala. Reméljük, hogy szombaton is hallhatjuk majd. Jön tehát másodikként. Hello Allen, remek ma is a műsor. A Mi Csikkó zenét kérném Jason Derulo-tól. Ezt már Armin kérte. Egy újdonság, egy Afro House újdonság, DJ Gaja, illetve Jason Derulo-tól jön majd a Mi Csikkó. Szia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Ivett. Jó kis mai kedvenc, ezzel megyünk mindjárt majd. Szép napot, a Jonas Fivérektől szeretnék kérni egy dalt. Köszönöm, Ági voltam. Jó, majd egy korábbi dalok, mégpedig Karol G-vel, az X címet viselő dalocska. Jönnek majd tehát a Jonas Fivérek, a Jonas Brothers. És még egy üzenet, Holly Ho, Avicii The Night. Ezt kérném a Csillagkulásban mindenkinek, aki szereti. Kösz szépen, Dennis. Egy jó kis Avicii dal. Nagyon jó klipje is van egyébként a felvételnek, mégpedig egy ilyen extrém sportos úriember saját ilyen házi videóit mutatja be. Ugye majd tehát a halhatatlan legenda Avicii és a The Nights, előtte Jonas Brothers, Karol G-vel, de DJ Goya, Jason Derulo-val, Rózsa Magdi újdonsága, ez szól másodikként, kezdésnek pedig Taylor Swift. I heard all the hits play
1: on the radio. This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. On your favorite radio station.
2: Chilla, chilla, chilla, Kulás, a Pannon Rádióban.

0: reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásból Király Viktort hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Angol nyelvű, ennek a címe Sorry Not Sorry.
2: Nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban. Ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Sofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potenciál, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelése, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom. Won't you try just understanding? Why can't you see my point of view? A címe az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikba helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a távolba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá.
3: Hey, this is Victor Kidai, and you're listening to my new track, Sorry Not Sorry, on your favorite station.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli himnusza.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel, 2 kívánságdal, ami még teljesül ebben az órában. Illetve a következőre végig jöhetnek még újabbak, valamint a következő óra elején játszani fogunk a jövő hétvégi Atlantis Gardenbeli Retro Fesztivállal kapcsolatosan, ahogy az már tegnap elkezdődött, és egészen jövő péntekkel bezárólag lehet jegyeket nyerni a Vajdaság legnagyobb Retro Fesztiváljára, amely egyébként augusztus 22-én lesz. Most viszont Hello Allen Pitbulltól a Fireball-t kérném. Köszi, jó a műsor, Tivadar. Köszönöm szépen, mindjárt jön Pitbull és John Ryan közös dala, ugye a tűzlabda vagy a Fireball. És sziasztok, szeretnék kérni zenét a BSV-től a jégszívű lányt, amit mindenkinek küldök, aki szereti. Emesek érte, jön Matyi és Gaben, Nagy Bogival, ugye a BSV-ről van szó, aztán pedig Pitbullék.

0: I'm a fireball.
1: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Major Speci vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Véres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: Dubs és Nelly Furtado, mai kedvencek közül ez volt a Torture of the Heart itt a Csillagulás olyan harmadik órájában, ahol is mindjárt játszani fogunk. Jövő hétvégén az Atlantis Gardenben jön Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja, én már hozzá az ajánló, aztán pedig jön majd a nyereménykérdés is.
1: Vajdasági retro fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Mindezt tehát jövő hétvégén, avagy augusztus 22-én. Ott lesz Dr. Béres, a Bully Doktor, ott lesznek a Refen a gyerekek, az Animal Cannibals, ott leszek én is, valamint ott lesz a Delta zenekar. Ők egyébként mint egy 30 éve léteznek, idén ünnepelték a 30. fennállás évfordulójukat, és először lépnek fel a Vajdaságban. Velük kapcsolatos a kérdés, hány tagú a Delta zenekar? Ennek nagyon könnyen utána tudtak járni, szóval SMS-ben játszunk 063-621-605 páros belépőkért. Megy a játék, tehát kérek egy számot, hány tagú, nem kell felsorolni név szerint, csak egy számot, hány tagú a Delta zenekar, és mellé még tegyétek oda a teljes neveteket vezetéknével, keresztnével, ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. Na, ha minden tiszta, akkor a nyereményjáték a jövő hétvégi Retro Fesztivállal kapcsolatban ezennel kezdetét vette.

szólanya, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton, amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, ismételten szép számmal játszottatok. Három nyertese lesz a mai játéknak is. Ezt ha rövidesen kiderül egy zeneszámot követően. Akinek pedig nem sikerült, az ne csüggedjen. A hét további napjain, sőt még a jövő héten is játszani fogunk. Úgyhogy jövő szombaton pedig mélány az Atlantis Garden, hiszen itt lesz, eljött az idő, Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja ismét. Megnyitja kapuit, ahogy az elmúlt években is. Amíg a sorsolás tart, addig pedig jön egy igazán jó kis Daft Punk dalocska. Na még egyszer, One More Time itt a Csillaghullásban.

0: One More Time, ez volt a Daft Punk dala. Megtörtént a sorsolás, már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse, akik tehát másodmagukkal már biztosan bebiztosították rájuket jövő szombat estére. Az Atlantis Gardenben a nevük pedig ott lesz augusztus 22-én az Atlantis Garden jegypénztáránál a nyertes listán. Ők Beszédes Tünde, Dávid Ilona, illetve Losonc Tamara. Úgyhogy még egyszer a nyertesek: Beszédes Tünde, Dávid Ilona és Losonc Tamara. Másodmagatokkal nagyon jó bulit kívánok, és a többiek pedig legközelebb holnap próbálkozhatnak, hiszen még egy számos alkalommal játszani fogunk itt a Csillaghullásban, aztán pedig jövő szombaton jön a retro ünnep az Atlantis Gardenben. Most viszont megyünk tovább, újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, az idei foci VB dalát kérném Shakirától, Nándi kérte, úgyhogy jön majd a Die Die, Shakira is Burna Boy-tól. Nézzünk egy újabbat. Hello Inna, hat lehetne? Köszi, ha igen. Kriszti voltam. 2000-es évek elejéről az úgynevezett popcorn dance stílust népszerűsítette Inna, ugye a román énekesnő. A hat című dala pedig mega sláger volt annak idején. Még a mai napig is nagyon jól szól. Sziasztok! A Ha lemegy a nap című számot szeretném a Csillaghullásban. Esti, klasszikus magyar dal Orsitól. Ez jön majd negyedikként. Üdv Alenit, Zsombi, a Hyperton Out of My Head zenét kérném. Köszi, jó a műsor szokásosan. Köszönöm szépen, Zsombi, egy jó kis mai kedvenc. Hyperton és Norma Jean Martin, Out of My Head, kis Kylie Minogue beütéssel, ez jön majd a blokk végén. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról. Diaz Menta, Méreg című dalát szeretném. Köszönöm. A Well Hello egyik fele Diaz Mentával, mint egy 12 év után ismét összeállt, és kiadta ezt a dalt. Igazán jó sikerült felvételt. Ez tehát a Méreg, ezt hallgatjuk másodikként. Előtte jön Shakira és a Die Die, aztán innától a Hat, majd Orsitól, Ha lemegy a nap. És itt lesz még Hyperton és Norma Jean Martintól az Out of My Head, mind-mind itt a Csillaghullás folytatásában.
1: Hey, everyone, this is Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Csillaghullás.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Panna.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Dr. Bérest, illetve Velép Tamást hallhatjuk. Közös erővel egy Jimmy dalt dolgoztak át, melynek címe Ugyanem bántad meg.
2: Nagyon jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam velem, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambó Jimmy, én már nagyon szerettem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze, hogy a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy-kettő dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
3: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
4: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
3: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen, de hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
2: De ez nyilván, bocsánat, a szabadvállalók, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
3: egyértelmű, igen.
2: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi taps a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
4: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
2: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
4: Nem bántam meg!
5: Dr. Béres, ez pedig a Pannon Rádió. Hallgassátok a legújabb dalomat. It-

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
4: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Fatboy Slim készítette ezt a hivatalos mashupot, amelyben a saját dala Satisfaction. Ugye? Párosul a Rolling Stones klasszikusa, és ott van mellette, ugye, ahogy említettem, Fatboy Slim klasszikusával, a Rockefeller Skankkel. És így lett egyébként a neve Satisfaction Skank. Na, valahogy majd csak kijöttem ebből. Na szóval itt vagyunk a csillagulás mai utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokhoz. Kettő kívánságdal teljesül még. Hali pörögjön a társaságnak, meg nekem is a Talk to You. Kösz Alen, üdve Alex. Egy jó kis mai kedvenc, jó kis House dal, Another és 54 Ultra-tól jön mindjárt a Talk to You, aztán pedig Szia Rico és Miss Mood, Bonyodalom című számát kérném a csillaghullásban, ez pedig már Niki kérte tőlem. Úgyhogy jön a Bonyodalom, előtte pedig a Talk to You, ami még a kívánság dalokat illeti.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig a folytatásban egy kiadós Csillaghullás mix következik, ahogy ez keddenként lenni szokott a 2000-es évek nagy-nagy zenével, egy velekben, tehát mixben egészen 20 óráig, utána pedig 20 és 22 óra között, még maradva a 2000-es éveknél, a rádiós válogatás lesz majd hallható abból az évtizedből, de akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Megválasztották köztársasági elnöknek Baka Andrást. A legfelsőbb bíróság volt elnökét titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. Baka András a szavazást követően letette az államfői esküt az országházban. A Tisza jelöltje egyedül indult a tisztségért, miután a Fidesz nem vett részt a választáson, a Mi Hazánk pedig nem tudott önállóan jelöltet állítani. Az új magyar köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, 2026. augusztus 19-én lép hivatalba. Továbbra is alacsony a Duna vízszintje Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán-Apatin gombos közötti szakasz a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklet meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik, közölte Vladica Zdravkovics, a Dunai hajózás kapitánya. Szerinte jelentősebb javulás csak ősszel várható, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy decemberben ismét alacsony vízállás alakulhat ki. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány miatt fokozott párolgás tapasztalható, ezért a szakember a víz és a villamos energia ésszerű felhasználására szólította fel a lakosságot. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Králjevó közelében fekvő Stolovi hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektárnyi fű és alacsony növényzet égett le. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik, miközben igyekeznek megakadályozni a lángok terjedését a lakott területek és a fenyőerdők felé. A delibáti homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet, a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Szerbiában jelenleg 23 aktív tüzet tartanak számon.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.
1: I need space. Love, I need me.

0: Itt a Pannonrádió.
1: Amigo!

szakadék, színes nappalok után. Nem sokára jön az ég, sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában, nap

0: akkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusom

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Ready?
3: Let's go get 'em.